0: közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. A tervezet szerint a klasszikus roncsautó és roncsautó plusz program további finanszírozására 61,1 millió lejt különítenének el, míg a kizárólag magánszemélyeknek szóló új támogatási vonal teljes költségvetése meghaladná a 303 millió lejt. Országos megelőző és figyelemfelkeltő kampányt indított a Román Bőrgyógyászati Társaság a bőrrák elleni küzdelem jegyében. A kezdeményezés idei mottója: ne égesd magad egy trend kedvéért. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a közösségi média platformjai mára a tinédzserek egyik legfontosabb információforrásává váltak, ugyanakkor az interneten terjedő félretájékoztatás komoly veszélyeket hordoz a napozással, a mesterséges barnulással és a fényvédő készítmények használatával kapcsolatban. A bőrgyógyászok szerint az orvosi végzettséggel nem rendelkezik kezű influencerek által terjesztett mítoszok veszélyes viselkedésformákat ösztönözhetnek, amelyek közvetlenül károsíthatják a bőr egészségét és növelhetik a bőrrák kialakulásának kockázatát. Egy még 1975-ben bevezetett vasúti szabályozás miatt a legmodernebb vonatok is kénytelenek drasztikusan lassítani a milliárdos nagyságrendű euróból korszerűsített romániai vasútvonalakon, hívta fel a figyelmet a Proinfrastruktúra Egyesület. A civil szervezet szerint miközben a régi mozdonyok akár 120-140 km/órás sebességgel is gond nélkül áthaladnak bizonyos szakaszokon, az új szerelvények gyakran alig haladják meg a 40 km/órát. A problémát egy kizárólag Romániában alkalmazott, 1975-ben bevezetett vasúti improvizáció okozza. Bizonyos sebességkorlátozásoknál úgynevezett induktorokat, a sínek mellett elhelyezett sárga berendezéseket szereltek fel, amelyek arra kötelezik a mozdonyvezetőt, hogy megnyomjon egy speciális engedélyezett áthaladás gombot. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden új vasúti jármű kénytelen lassítani ezeken a pontokon.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: ez.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampbe fett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Általános gyógyszerhiányra nem, inkább az árak emelkedésére számít a gyógyszergyártók szakmai szervezetének ügyvezető igazgatója. Belső ellenőrzéseket indított az országos adóhatóság az alkalmazottainak körében felmerült integritási gyanúk miatt. Visszatér a pandémiás életmód, a közel-keleti háború miatt drasztikus korlátozások jönnek Európában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nem általános gyógyszerhiányra, hanem sokkal inkább az árak emelkedésére számít Drágos Damián, a gyógyszergyártók szakmai szervezetének ügyvezető igazgatója. A szakember a News.ru hírügynökségnek nyilatkozva elemezte, miként hathat a közel-keleti

0: tényleges készleteinek összehangolásáról van szó a nyilvántartásokban szereplő adatokkal, azzal a céllal, hogy átláthatóbbá váljanak és értékesíthetők legyenek a platformon, közölték az illetékesek. Amennyiben jelentős és indokolatlan eltérések mutatkoznak, a hatóság integritási vizsgálatokat indít a vonatkozó jogszabályok és belső eljárások alapján. Kevesebb repülés, lassabb autózás és otthoni munkavégzés. Brüsszel szerint csak így vészelheti át Európa az iráni háború okozta ellátási sokkot. Az energiaügyi biztos szerint még a béke esetén sem térhetünk vissza a korábbi kerékvágásba. Az Európai Bizottság arra szólította fel az uniós polgárokat, hogy a válság mélyülésének megakadályozása érdekében dolgozzanak otthonról, vezessenek kevesebbet, és lehetőség szerint mérsékeljék a repülővel történő utazásaikat is. A brüsszeli testület ezzel párhuzamosan a tagállamokat is a megújuló energiaforrás sok sürgős kiépítésére sürgette, mivel az elemzések szerint egy elhúzódó és mély energiaválság fenyegeti a kontinenst. A koronavírus járvány legelső bizonytalansággal teli napjait idéző beszédében Dan Jørgensen kijelentette, hogy Európa rendkívül súlyos helyzettel néz szembe, amelynek egyelőre nem látni a végét.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Különös helyzetbe került Románia az energetikai piacon. Nappal olcsón adja el az áramot, este viszont ötször drágában vásárolja azt vissza. Új korszak jöhet az állami megfigyelésben. Egy törvényjavaslat lehetővé tenni, hogy a titkos szolgálatok mesterséges intelligencia segítségével dolgozzanak fel személyes adatokat. Látványosan megugrott azoknak a romániai internetes kereséseknek a száma, amelyek arra vonatkoznak, hogy miként kell bevallani az online platformokon szerzett jövedelmeket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Különös helyzetbe került Románia az energetikai piacon, áll az Intelligens Energia Egyesület elemzésében. Bár az ország nagyobb megújuló energiatermelő kapacitással rendelkezik, mint Bulgária, a megfelelő energiatároló rendszerek hiánya miatt mégis a bulgár akkumulátoros kapacitások foglyává vált. Románia ugyanis 7-szer többet fizetett Bulgáriának villamos energiaimportért, mint amennyit ugyanabba az országba irányuló exportból bevételezett. Az adatok szerint Románia átlagosan 50 euró per megawattóráron exportált villamos energiát, főként a déli órákban, amikor a napelemes termelés a csúcson volt. Az esti fogyasztási csúcs idején azonban az országnak nagy mennyiségben kellett áramot importálnia, akár 250 euró per megawattóra áron. Ezzel a Bulgáriából származó villamos energiaimport értéke elérte a 33 millió eurót, miközben az ugyanoda irányuló export mindössze 5 millió euró bevételt hozott. Új szintre emelik az állami megfigyelést. A parlament előtt lévő törvényjavaslat lehetővé tenni, hogy a titkos szolgálatok mesterséges intelligencia segítségével dolgozzanak fel személyes adatokat, miközben a demokratikus kontroll továbbra is gyenge maradna. A kritikusok szerint a legnagyobb probléma nem is önmagában az új technológia használata, hanem az, hogy a törvény rendkívül homályosan fogalmaz. Nem derül ki pontosan, milyen adatokat lehetne gyűjteni, milyen algoritmusokat alkalmazhatnának, ki kerülhetne be ezekbe a rendszerekbe, és legfőképpen ki ellenőrizné mindezt. Az egyik legaggasztóbb elem pedig az, hogy az automatizált adatfeldolgozás lehetősége akár tömeges metaadatgyűjtéshez is vezethet. Látványosan megugrott azoknak a romániai internetes kereséseknek a száma, amelyek arra vonatkoznak, hogy miként kell bevallani az online platformokon szerzett jövedelmeket. Az Economica.net szerint a jelenség mögött nem egyszerűen a megszokott adózási bizonytalanság húzódik meg, hanem egy mélyebb rendszer szintű változás. Ugyanis az NF új szabályozása révén az állam most már olyan bevételi forrásokra is rálát, amelyek korábban jó részt a szürke zónában maradtak. A fordulópontot az uniós irányelv hozta, amely kötelezi az online platformokat, egyenszó apró hirdetési oldalakról, ruhacsere alkalmazás, vagy akár szállás közvetítőkről, hogy adatokat szolgáltassanak a felhasználók tevékenységéről. Ez azt jelenti, hogy az olyan felületek, mint az OLX vagy a Vinted évente jelentik, ki mennyit adott el, milyen gyakran és mekkora bevételt realizált.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedv.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 300 millió lejes keretet terveznek a jövő évi roncsautó programra, amely főleg az európai gyártású autók vásárlását támogatná. Ne égess magad egy trend kedvéért elnevezéssel indítottak országos bőrrák megelőző kampányt. Egy 50 éves szabály lassítja Romániában a milliárdokból felújított modern vonatokat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nyilvános vitára bocsátotta a Környezetvédelmi Alapkezelő 2026-os költségvetés tervezetét a román Környezetvédelmi Minisztérium. A dokumentum szerint a jövő évi roncsautó program kizárólag magánszemélyeknek szólna, és a támogatások odaítélésénél hangsúlyosan figyelembe vennék azt, hogy az adott járművet Európában gyártották vagy szerelték össze. A tervezet emellett jelentős összegeket különít el a korábbi autó- és környezetvédelmi illetékek visszatérítésére, valamint az elektromos közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. A tervezet szerint a klasszikus roncsautó és Roncsautó Plusz program további finanszírozására 61,1 millió lejt különítenének el, míg a kizárólag magánszemélyeknek szóló új támogatási vonal teljes költségvetése meghaladná a 303 millió lejt. Országos megelőző és figyelemfelkeltő kampányt indított a Román Bőrgyógyászati Társaság a bőrrák elleni küzdelem jegyében. A kezdeményezés idei mottója: ne égess magad egy trend kedvéért. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a közösségi média platformjai mára a tinédzserek egyik legfontosabb információforrásává váltak, ugyanakkor az interneten terjedő félretájékoztatás komoly veszélyeket hordoz a napozással, a mesterséges barnulással és a fényvédő készítmények használatával kapcsolatban. A bőrgyógyászok szerint az orvosi végzettséggel nem rendel kező influencerek által terjesztett mítoszok veszélyes viselkedésformákat ösztönözhetnek, amelyek közvetlenül károsíthatják a bőr egészségét és növelhetik a bőrrák kialakulásának kockázatát. Egy még 1975-ben bevezetett vasúti szabályozás miatt a legmodernebb vonatok is kénytelenek drasztikusan lassítani a milliárdos nagyságrendű euróból korszerűsített romániai vasútvonalakon, hívta fel a figyelmet a Pro Infrastruktúra Egyesület. A civil szervezet szerint miközben a régi mozdonyok akár 120-140 km/órás sebességgel is gond nélkül áthaladnak bizonyos szakaszokon, az új szerelvények gyakran alig haladják meg a 40 km/órát. A problémát egy kizárólag Romániában alkalmazott, 1975-ben bevezetett vasúti improvizáció okozza. Bizonyos sebességkorlátozásoknál úgynevezett induktorokat, a sínek mellett elhelyezett sárga berendezéseket szereltek fel, amelyek arra kötelezik a mozdonyvezetőt, hogy megnyomjon egy speciális engedélyezett áthaladás gombot. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden új vasúti jármű kénytelen lassítani ezeken a pontokon.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 3 perc van, úgyhogy itt az ideje felébredni, és hogy ez minél könnyebben menjen, ma is segít benne Hosszú Sanyi, aki mint mindig most is a következő egy órában is derűsebbé próbálja tenni a reggeleteket itt a 89,6-on. Hittől pedig majd csatlakozik hozzám Balázs Anita is, és hát a mai Reggeli Pluszban is a legjobb dalokkal ébresztelek benneteket. Elsőként Olivia Dean slágerével.

Reggeli plusz a plusz FM-en, könnyű napot kívánok minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz, és amúgy ezt megtehetitek a 0359 17 22 22-es telefonszámunkon, valamint a 07 34 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkon, aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Hát alaposan felkorbácsolja a falusi házak árát, a nagyvárosok közelsége, a legdrágább települések listáján pedig bőven találni erdélyi községeket. Elemzők szerint a gyermekes családok életmódváltása, illetve a horribil és városi árak járulnak hozzá a falusi házak népszerűségéhez, ezáltal pedig az egyre növekvő átlagos vételárakhoz. Érdekelne is ennek kapcsán, hogy szerintetek ugyanannyi pénzből mi éri meg jobban egy új blokklakás, vagy egy régebbi falusi ház? Várom akkor a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, de addig is én a legjobb zenékkel fogom édesíteni a reggeleteket. Érkezik is a keserű méz, a United.

0: Hello Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz, ahol mit halljátok, a kedvenc zenéitek szólnak. És persze ez az az időszak, amikor hosszú sanyi szó hozzátok, meg persze faggatózik is nálatok. Ma annak kapcsán, hogy szerintetek ugyanannyi pénzből mi éri meg jobban, egy új blokklakás, vagy egy régebbi falusi ház. Na igen, ez egy örök dilemma, és a válasz leginkább azon múlik, hogy az időnkkel, vagy az életterünkkel akarunk-e spórolni. Mindkét opciónak megvannak a maga pénzügyi és életmódbeli csapdái. Az új blokklakás esetében a kényelem, a kulcsa kész életvitel, nincs fűnyírás, tetőjavítás, vagy hólapátolás, a rezsi általában alacsonyabb, a modern szigetelés és a kisebb alapterület miatt. Könnyebben és gyorsabban értékesíthető, ha később költözik el. Hátránya viszont, hogy gyakran csak egy betondoboz kapunk zsebkendőnyi erkéllyel, ahol a szomszéd minden tüsszentését lehet hallani. A városi forgalom és a zaj állandó kísérő, a régi falusi ház esetében pedig ugyanezért a pénzért nem csak falakat, hanem telkert, kertet és privát szférát is lehet venni. Van hely a gyerekeknek, a kutyának, a hobbinak. Az agglomerációban a telek értéke hosszú távon hatalmasat ugorhat, van viszont azért hátránya is. Egy régi háznál a vételár csak a belépő, a felújítás vagy akár az olyan modernizálások, mint a szigetelés, fűtés, korszerűsítés, drága és stresszes folyamat. Emellett számolni kell az ingázás költségével és azzal az idővel, amit esetleg a dugóban töltünk a város határában. De érdekelne, hogy ti hogy látjátok, szerintetek ugyanannyi pénzből mi éri meg jobban egy új blokklakás, vagy egy régebbi falusi ház? Itt pedig addig is érkeznek nektek.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz Hosszú Sanyi, valaki ma arra kíváncsi, hogy szerintetek ugyanannyi pénzből mi éri meg jobban egy új blokklakás, vagy egy régebbi falusi ház? Szerintem, ha a pénzügyi stabilitást nézzük, egy nagyváros közeli, jó állapotú falusi ház jobb befektetés lehetne, a földterület véges, lakóparkot viszont bármikor építhetnek még egyet mellénk. Azonban, ha nem szeretünk barkácsolni, tenni-venni a ház körül, is fontos, hogy rövid időn belül kevés utazással elérjük a munkahelyünket, a bölcsődét, óvodát, iskolát, vagy a kedvenc vendéglátó helyeinket, vagy úgy általában a kedvenc helyeinket, a falus idill hamar koloncá válhat. Érdekel, hogy ti hogy látjátok, van kint a Facebookon egy bejegyzés is ebben a témában, amelyhez egy komment formájában is megírhatjátok a véleményetek, én pedig adom cserébe most is a legkiválóbb slágereket.

Mi pláne nem sokat, tekintve, hogy zenei rádió vagyunk, viszont eső nélkül most már azért én személy szerint ellennék, viszont úgy néz ki, hogy a délelőtt folyamán még kell arra számítani, igaz, nem olyan intenzív formában, de többnyire borult lesz ma is egyébként az égbolt, és nyilván a későbbiekben is lehetnek majd olyan időszakok, amikor érkezhet egy-egy gyenge zápor, és ez a hőmérsékletekre is természetesen hatással van, egy erőteljesebb lehűlést élhetünk meg ezekben a napokban. Jelen pillanatban csak 8 fok körül van a hőmérséklet, legtöbb pedig 16 fokot mérhetünk majd a délután folyamán. Erős légmozgás mellett, és erős az a hidegfronti hatás is, ami elsősorban itt a lehűlésnek köszönhetően terheli ma az arra érzékenyek szervezetét. Az utak terheltsége kapcsán viszont nincs konkrét információm, úgyhogy arra tudok hagyatkozni, ami ilyenkor általános, mégpedig, hogy ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokott a lehetérő történés, de ha van információt a ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, kérjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig szállítom cserébe most is a

Green Day, és tőlük a Boulevard of Broken Dreams, és hát az, ami egy ideig törött álomnak tűnt, az úgy néz ki, hogy mégiscsak valósággá válik. Végre jól haladnak a munkálatok az Észak-Erdélyi autópálya Bisztra, Terebes és Bihar közötti szakaszán. A kivitelező tájékoztatása szerint a 28,5 kilométeres útszakasz már 42%-os készültségi foknál tart. A munkatelepen jelenleg több mint 430 munkás dolgozik, miközben mintegy 150 munkagépet vetnek be a kivitelezés során. A cég közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint a haladás hétről hétre látványos. A mostani időszak egyik legfontosabb munkafolyamata az úgynevezett hidraulikus kötőanyaggal stabilizált zúzott kőréteg terítése, amely az aszfaltozás előtti egyik alapvető rétegnek számít. Az Észak-Erdélyi autópálya ezen szakasza fontos összeköttetés biztosít majd Bihar megye és az ország nyugati autópálya hálózata között, én pedig továbbra is biztosítom számotokra a kellemes ébredés garantáló kiváló slágereket. Érkezik is az Open Light, Taylor Swift tavalyi dala.

0: Ez a Reggeli Plusz. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

6 óra 51 perc van, jó reggelt, ez itt a Reggeli Plusz a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem lehetőséget is arra, hogy elmondjátok a véleményetek. Ma például azzal kapcsolatosan, hogy szerintetek ugyanannyi pénzből mi éri meg jobban, egy új blokklakás vagy egy régebbi falusi ház. Széke Ilona azt írja, ez attól függ ki, hol szeretne élni, minden annyit ér, amit érte adunk. Aztán Talódi Zsuzsa is írja, hogy két laki vagyok, itt is kicsit és ott is kicsit. Kollár téma szerint a falusi ház éri meg jobban. Aztán Szabó László is kommentelt, a tömbház kényelmes, de drága, és egyre drágább lesz, szerintem falu jobb, de több a teendő a ház körül. Egészségesebb élet, és persze nyugodtabb is, ma már meg lehet teremteni azt a kényelmet, amit a tömbház nyújt a magánházban is. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is a legjobb dalok, és érkezik Anita is hamarosan ide a stúdióba, és akkor fogunk még ezzel a témával kapcsolatban is beszélgetéseket folytatni, de addig is akkor a legnagyobb slágerek fognak.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A hazai átlagfizetés megháromszorozódott és reálértékben is több mint duplájára emelkedett Románia uniós csatlakozása óta. Az Oktatási Minisztérium nyilvánosságra hozta az érettségi vizsgák teljes menetrendjét. Az idei végzősök számára az első fontos határidő június 2-a lesz. Ekkor kezdődik a jelentkezés a nyári vizsgaidőszakra. Az RMTS 2025-ben több mint 12 millió eurót kapott romániai forrásokból. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia 2007. január 1-én vált az Európai Unió tagjává. Az azóta eltelt 19 év alatt a bruttó hazai termék hozzávetőleg megnégyszereződött. Írja az economedia.ro. 2006-ban 98 milliárd euró volt a román GDP, idén pedig valószínűleg eléri a 400 milliárd eurót. Ugyancsak látványosan nőtt a vásárlóerő paritáson számított egyfőre eső GDP is. Az életszínvonallal legszorosabban kapcsolatban levő gazdasági mutató tekintetében a csatlakozáskor az uniós átlag 41%-án álltunk, amivel csupán Bulgáriát utasítottuk magunk mögé. Tavaly már 78% volt a romániai érték, amivel 6 tagállamot előztünk meg, köztük Magyarországot is. Ugyanakkor az átlagfizetés is megnőtt. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2007-ben 312 euró volt az országos nettó átlagbér, ami 2025-re 1045 euróra nőtt. Ha figyelembe vesszük a bekövetkezett általános áremelkedéseket, akkor azt kapjuk, hogy a fizetések reálértéke tulajdonképpen 122%-kal nőtt. Az Oktatási Minisztérium nyilvánosságra hozta a 2026-os érettségi vizsgák teljes menetrendjét. Az idei végzősök számára az első fontos határidő június 2-a lesz. Ekkor kezdődik ugyanis a jelentkezés a nyári vizsgaidőszakra. A végzős osztályok diákjai a többi középiskoláshoz képest korábban fejezik be a tanévet, hogy több idejük maradjon a felkészülésre. Az Oktatási Minisztérium által közzétett ütemterv szerint a 12. és 13. osztályos diákok számára 2026. június 4-én véget ér a tanítás. Ezt követően az érettségére koncentrálhatnak. Az idei végzősöknek annak a tanintézetnek a titkárságán kell beiratkozniuk, ahol tanulmányaikat folytatták. A korábbi folyamok végzőseinek pedig szintén abban az iskolában kell bejelentkezniük az érettségire, ahol befejezték a középiskolát. Az RMTS több mint 12 millió eurós bevétellel zárta a 2025-ös évet. Derül ki a hivatalos közlönyben közzétett adatokból, melyeket a Quotidianul elemzett. A szövetség bevételeinek döntő része állami támogatásból származott. A kormány kisebbségi szervezeteknek elkülönített alapjából mintegy 11,5 millió eurót kapott. Az RMDS ezen felül valamivel több mint 630 ezer eurót könyvelt el tagdíjakból, adományokból és egyéb bevételekből. Az állami támogatáson kívül a legnagyobb tételt a tagsági hozzájárulások jelentették. A helyi szervezetek összesen 2,4 millió lejt fizettek be. Hasonló helyzet a Magyarországról Erdélybe érkező támogatásokkal is, melyek az RMDS alapítványaihoz futottak be. 10 év alatt mintegy 18 milliárd forint támogatást kaptak.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire felhős lesz ma is az égbolt, ennek megfelelően esőre is kell még számítani. Elsősorban most a reggeli órákban, jelenleg 8 fok környékén van a hőmérséklet, a napi maximum pedig 16 fok körülre várható a délután folyamán, közepesen erős légmozgás mellett is, erős az a hidegfronti hatás is, ami terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsora Anitával és Sanyival. És persze itt vagytok velünk ti is, köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
1: Nos, kedves hallgatók, akinek sok befektetni való pénze van, annak érdemes elgondolkodni az építkezésen, ugyanis alaposan felkorbácsolja a falusi házak árát a nagyvárosok közelsége. A legdrágább települések listáján pedig bőven találni erdélyi községeket is. Elemzők szerint a gyermekes családok életmódváltása, illetve a horribilis városi árak járulnak hozzá a falusi házak népszerűségéhez, ezáltal pedig az egyre növekvő átlagos vételárakhoz. Románia legdrágább falusi házait, pontosabban négyzetméterenkénti átlagárait Bukarest, Kolozsvár, Brassó és Temesvár agglomerációs övezete vonultatja fel. Közülük is az országos rangsor első helyét egy a fővárostól 15 kilométerre fekvő község foglalja el. Stefanesti de Zsoszról van szó, ahol a házakat átlagosan 2681 euró per hasznos négyzetméteres áron értékesítik.
0: Az igen.
1: Ezt követi a toplistán a Kolozsvár közelében található Erdőfelek község. A vásárlók itt 2635 eurót fizetnek egy ház hasznos négyzetméteréért.
0: Hát az se kevés.
1: Hát szép kis összegek vannak.
0: Hú, elképesztő. Úristen, nagyon durva. Na, de az a helyzet, hogy valóban kezdik az emberek kinőni a városokat. És akkor, hogyha valaki egy picit szeretne mégiscsak nyugodtabb környezetet, akkor nincs más lehetőség, mint a környező településekre kiköltözni. Ott meg hát nyilván régebbi házakat tudsz csak venni, tehát nagyon ritka ahhoz, hogy most legyen egy ilyen telekosztás, vagy nem is tudom, hogy itt pontosan mi a hivatalos elnevezés ennek, amikor új területeket vonnak be, ugye belterületbe, és nyilvánítanak építési telekké, vagy területté. Szóval igen, hát valahol szerintem a jövő az meg még inkább arról fog szólni, hogy még jobban ki fognak menni az emberek a természet közelébe. Valahogy ez az igény, ez most így az utóbbi években, ahogy én tapasztalom, egyre nagyobb lenne.
1: Én is így látom, hogy egy picit, mintha mindenki kezdene visszatérni a gyökerekhez, hogy így mondjuk.
0: Igen.
1: És ugye egy kicsit ilyen zöldebb, természetközelebbi, meg tisztább levegőjű otthont keresnének, meg ugye tényleg azért horribilis árak vannak, tehát hogy több százezer euró egy nagyvárosban egy lakás.
0: Igen.
1: Tehát, hogy egyszerűen elképesztő. Egészen elképesztő, és nem tudom, hogy a mai fiatalok egyáltalán valamikor tudnak-e majd maguknak venni bármilyen ingatlan. Tehát, hogy jelenleg szerintem borzasztóan nehéz egy fiatalnak akár egy kis lakást, egy egyszobás kis garzonlakást egy nagyvárosban megvenni.
0: Igen, nem egyszerű az élet.
1: Tehát egyrészt azért ugye, mert hogy a fizetések egyáltalán nincsenek összhangban az ingatlanárakkal, másrészt manapság már hitelt sem olyan egyszerű felvenni, nekem az a tapasztalatom, tehát hogy lehet, hogy valaki szeretne felvenni hitelt azért, hogy lakást vásároljon, de nincsenek olyan kedvezményes hitelek, vagy olyan lakásvásárlásra szánt hitelek, amelyek annyival kedvezőbbek lennének, és azt akarom kihozni belőle, hogy egész egyszerűen nem tud annyi hitelt felvenni egy fiatal, hogy vegyen belőle egy lakást. Tehát, hogyha nincs egy jelentős önrésze, akkor a hitelből egész egyszerűen nem fog tudni annyi hitelt szerezni, hogy lakást tudjon magának vásárolni belőle. Ami viszont most így elkeserítő, tehát hogy jó ez, hogy megyünk a falusi házak irányába, de hogy elkeserítő, hogy pont emiatt azok is mennyivel drágábbak lettek, hogy valószínűleg még ott sem nagyon tud majd egy fiatal letelepedni. Most itt nyilván ugye elsősorban a gyerekes családokról van szó, akik valószínűleg már egy kicsit jobban állnak anyagilag, de egy kezdő, egy életét éppen elkezdő, éppen akkor át munkába fiatalra gondolok, hogy neki ugyan mi választása van, tehát csak az albérlet.
0: Hát igen, vagy ha éppen örököl, tehát hogy lehet olyan szerencsés szituáció, hogy ugye a városban dolgozik, de valahol a környéken, ugye ott van a nagyszülői ház például, amit
1: igen, csak az meg annyira morbid.
0: Hát,
1: tehát,
0: igen.
1: Hogy várod azt, hogy
0: hát nem feltétlenül arra akarok én most utalni, hogy
1: igen,
0: azt
1: értem,
0: várni,
1: értem,
0: csak
1: hogy mit mondasz, csak
0: lehet
1: igen,
0: olyan
1: furcsán veszik ki magát, hogy nem költözöm, vagy nem veszek fel hitelt, vagy nem tudom.
0: Majd amikor megöröklöm, akkor majd is ott van, és jó lesz. Igen, morbid, de ugyanakkor meg abszolút életszerű.
1: Persze, nyilván ez az élet, tehát, hogy
0: része abszolút a mindennapjainknak. De tény, hogyha lehet választani, én nyilván falusi gyerek vagyok, házban nőttem fel, kertes házba, ugye mi felénk ezt így mondják.
1: Igen.
0: Azt hiszem, hogy itt magánház talán, vagy...
1: Hát használják a kertes ház kifejezést.
0: Kertes ház is kihasználják, oké. Aztán utána az életem egy viszonylag hosszú szakaszában, egy jó 15 évet laktam panelban, meg blogban.
1: Igen.
0: Ugye itt is, ott is, mert ugye Magyarországon panelnek mondják, itt igen. Blog, de mondják Magyarországon társasháznak is, és ugye ezek az újabb építésű, ugye nem a tipikus panel, hanem amit már így rendes téglából építenek társasház, az társasház funkciót látja el. Ugye a blokk, itt meg, hát ahogy látom, az új építésű blokkok is blokkok, ugye, vagy ahogy tapasztalom, az elnevezés, az itt nincs különb, nem tesznek különbséget
1: a régi, meg az új blokk
0: esetleg.
1: Igen, hát igen.
0: Így van az elnevezés, de ami viszont egy érdekesség, hogy itt sokkal nagyobbak a blokklakások, mint Magyarországon a panel lakások. Ott valahogy, nem tudom, az úgy akkor normálisnak tűnt, tehát hogy nem volt nekem ilyen klausztrofób érzésem ott abban lakni, de hogyha össze kell hasonlítani az itteniekkel, hát azért legalább másfélszer akkorák.
1: Komolyan?
0: Aha.
1: Az igen.
0: Igen.
1: Nem
0: igen,
1: gondoltam,
0: igen.
1: Hogy ekkora különbség
0: vannak. Nagyon nagy különbség van. Igen, igen, igen, igen. Hát ott már egy 45 négyzetméteres lakás, az már relatív nagynak számított, abból kihoznak két és fél szobát is. Aha. Akár. Például. Míg az itt komoly. Azért 45 négyzetméter, az majdnem garzon.
1: Igen.
0: Ugye?
1: Hát szóval... igen. Egy nagyobb szobás garzon.
0: Igen. Tehát érdekes különbségek ezek. De egyébként a lényeg az, hogy amit ki akartam ebből hozni, hogy nyilván szívesebben lakok kertes házba, sokkal komfortosabb az élet.
1: Persze.
0: Ugyanakkor meg nyilván ennek vannak azért ilyen tényezői is, hogy az a ház körül néha kell tenni-venni.
1: Hát egy háznál mindig van
0: az
1: mit csinálni. Is. Tehát azért az nem olyan, mint egy tömbházlakás.
0: Így van. Szóval lehet, hogy ezt a komfortosságot ezt inkább most máshogy kellene megfogalmaznom, mert mégiscsak kényelmesebb például egy lakásban, egy blokklakásban. Igen. Lehet, hogy kényelmesebb az élet. Ugyanakkor meg mégis jól mondtam, komfortos egy házba lakni. Szóval nekem az egy jó érzés, amikor ki tudok menni az udvarra, vagy én például szeretek füvet nyírni is, tehát hogy itt tenni-venni a ház körül, én azzal egész jól el vagyok, addig is kint vagyok a jó levegőn.
1: Abszolút. Például. És közben tudod hallgatni a Plusz FM-es lányereket.
0: Így van, amit most is meg fogunk tenni, mert hogy most megint azok érkeznek.
2: Jó reggelt! Ez a Reggeli Pló

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Egy pohár jó bor, a körös part fényei és light jazz dallamok. A borparton kiváló borászatok is élő zene vár, ahol a jó borok mellett a beszélgetések is könnyedén folynak. Május 15-e és 17-e között fedezd fel az érmelléki borokat, és idén egy különleges újdonságot is. Először csatlakozik hozzánk a Kincses Pince Vándor Borfesztivál, amely a Kárpát-medence legjavát hozza el a körös partra. Éld át a pillanatot, mert nálunk minden cseppnek története van. Ez a közös pont. Részletekért látogass el a www.festumveredinum.ro oldalra.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: Atti Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az attikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron! Divat, védelem, kényelem! Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia. Közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
4: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Május 13-áig a 65 kapszulás Ariel mosószer ára 57,99 bani, valamint a 250 grammos Jakobs Krönung őrölt kávé ára csupán 19,99 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: A hazai átlagfizetés megháromszorozódott és reál értékben is több mint duplájára emelkedett Románia uniós csatlakozása óta. Az Oktatási Minisztérium nyilvánosságra hozta az érettségi vizsgák teljes menetrendjét. Az idei végzősök számára az első fontos határidő június 2-a lesz. Ekkor kezdődik a jelentkezés a nyári vizsgaidőszakra. Az RMTS 2025-ben több mint 12 millió eurót kapott romániai forrásokból. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia 2007. január 1-én vált az Európai Unió tagjává. Az azóta eltelt 19 év alatt a bruttó hazai termék hozzávetőleg megnégyszereződött. Írja az economedia.ro. 2006-ban 98 milliárd euró volt a román GDP, idén pedig valószínűleg eléri a 400 milliárd eurót. Ugyancsak látványosan nőtt a vásárlóerő paritáson számított egyfőre eső GDP is. Az életszínvonallal legszorosabban kapcsolatban levő gazdasági mutató tekintetében a csatlakozáskor az uniós átlag 41%-án álltunk, amivel csupán Bulgáriát utasítottuk magunk mögé. Tavaly már 78% volt a romániai érték, amivel 6 tagállamot előztünk meg, köztük Magyarországot is. Ugyanakkor az átlagfizetés is megnőtt. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2007-ben 312 euró volt az országos nettó átlagbér, ami 2025-re 1045 euróra nőtt. Ha figyelembe vesszük a bekövetkezett általános áremelkedéseket, akkor azt kapjuk, hogy a fizetések reál értéke tulajdonképpen 122%-kal nőtt. Az Oktatási Minisztérium nyilvánosságra hozta a 2026-os érettségi vizsgák teljes menetrendjét. Az idei végzősök számára az első fontos határidő június 2-a lesz. Ekkor kezdődik ugyanis a jelentkezés a nyári vizsgaidőszakra. A végzős osztályok diákjai a többi középiskoláshoz képest korábban fejezik be a tanévet, hogy több idejük maradjon a felkészülésre. Az Oktatási Minisztérium által közzétett ütemterv szerint a 12. és 13. osztályos diákok számára 2026. június 4-én véget ér a tanítás. Ezt követően az érettségire koncentrálhatnak. Az idei végzősöknek annak a tanintézetnek a titkárságán kell beiratkozniuk, ahol tanulmányaikat folytatták. A korábbi folyamok végzőseinek pedig szintén abban az iskolában kell bejelentkezniük az érettségire, ahol befejezték a középiskolát. Az RMDS több mint 12 millió eurós bevétellel zárta a 2025-ös évet. Derül ki a hivatalos közlönyben közzétett adatokból, melyeket a Quotidianul elemzett. A szövetség bevételeinek döntő része állami támogatásból származott. A kormány kisebbségi szervezeteknek elkülönített alapjából mintegy 11,5 millió eurót kapott. Az RMDS ezen felül valamivel több mint 630 ezer eurót könyvelt el tagdíjakból, adományokból és egyéb bevételekből. Az állami támogatáson kívül a legnagyobb tételt a tagsági hozzájárulások jelentették. A helyi szervezetek összesen 2,4 millió lejt fizettek be. Hasonló helyzet a Magyarországról Erdélybe érkező támogatásokkal is, melyek az RMDS alapítványaihoz futottak be. 10 év alatt mintegy 18 milliárd forint támogatást kaptak.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Többnyire felhős lesz ma is az égbolt, ennek megfelelően esőre is kell még számítani. Elsősorban most a reggeli órákban, jelenleg 8 fok környékén van a hőmérséklet, a napi maximum pedig 16 fok körülre várható a délután folyamán, közepesen erős légmozgás mellett is, erős az a hidegfronti hatás is, ami terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
6: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Május 17-ig lezárták a Mihály Eminescu utcai szakaszát a gépjármű forgalom előtt. Az intézkedésre a Repulvicsivel való kereszteződésben zajló munkálatok miatt van szükség, ahol a régi burkolatot bontják el és új térköveket helyeznek le. Ennek köszönhetően a Trajan Park irányába nem lehet most az Eminescu-ra behajtani, de a további mellékutcákról meg lehet azt közelíteni.
6: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
7: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
9: Például hamarosan arról is beszélünk, hogy tudatosabb élelmiszerválasztásra ösztönzi az európaiakat egy uniós kampány. Hamarosan folytatjuk, maradjatok a Pluszon.
6: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: napot, Nagyvárad! Ez itt a reggeli plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesznek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
1: Az egészségtudatos étkezés azt gondolom napjaink meghatározó része kellene, hogy legyen, és ebben a szellemben az uniós vezetőség is igyekszik lépéseket tenni. A Brüsszelben meghirdetett Safe to Eat kampány célja, hogy közérthető tudományos alapokon nyugvó információkkal segítse az európai fogyasztókat a mindennapi élelmiszerválasztásaik során. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság és partnerei immár 6. alkalommal indítják el a kezdeményezést, amely az elmúlt években folyamatosan bővült és egyre szélesebb közönséget ér el. A kezdeményezés célja nem csupán a lakosság tájékoztatása, hanem a kritikus gondolkodás erősítése és az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos tudatosság növelése is. A Safe to Eat program sikerét jól mutatja, hogy egy 2025-ös felmérés szerint az érintett országok lakosságának 41%-át sikerült elérni. Azok, akik találkoztak a kampánnyal, nagyobb figyelmet fordítanak arra, mit esznek, és tudatosabban értékelik az élelmiszerekkel kapcsolatos információkat. Az idei kampány 3 fő területre összpontosít. Egyrészt gyakorlati tanácsokat nyújt az élelmiszerek biztonságos kezeléséről, a címkék helyes értelmezésétől a tároláson át az elkészítésig, másrészt az egészséges táplálkozásra helyezi a hangsúlyt, bemutatva a kiegyensúlyozott étrend alapjait és a tápanyagok szerepét. Harmadrészt pedig az élelmiszerek összetételére irányítja a figyelmet, különös tekintettel az adalékanyagokra, aromák és allergénekre.
0: Hát igen, ez utóbbiakra meg kifejezetten fontos odafigyelni, de egyébként az is egy jó gondolat, hogy mert ha jól értem, ugye itt elsősorban arra is akarnak figyelmet fordítani, vagy arra inspirálják az embereket, hogy figyeljenek arra is, hogy például milyen a tartósága annak az adott élelmiszernek, mert ugye lehet, hogy holnap vagy holnap után már lejár ugye a szavatosság ide, és akkor dobhatod ki, és akkor ezzel igazából csak problémát generálsz magadnak, mert egyrészt nem lesz miből kaját csinálni, másrészt meg ugye halmozod a szemetet.
1: Aha, amúgy egyébként kíváncsi lennék rá, hogy ezek a szavatossági idők, ezek mennyire vannak jól belőve. Tehát, hogy hallottam olyan kísérleteket, hogy volt, igen? Hogy ilyen több éve lejárt konzervet evett meg valaki, és semmi baja nem lett tőle. Jó, most nyilván nem egy tojásra gondolok, vagy egy ilyen friss árura, de igen. Hogy mondjuk egy kiló liszt, vagy egy kiló cukor, vagy valami, tehát ezek a tartós élelmiszerek, hogy vajon ezeknek a szavatossági ideje az úgy mennyire, vagy mi alapján van belőve reálisra. Aha, igen.
0: Gondolom voltak korábban tesztek, ami alapján...
1: Most csak ez így mellékesen így eszembe jutott.
0: De biztos, hogy rátesznek még. Tehát, hogy úgy érte, hogy közelebb hozzá.
1: Igen.
0: Hogy biztosra mennek, annak kapcsán, hogy nehogy véletlenül hamarabb megromolja, mint ami egyébként a szabatossági ideje, mert akkor az azért probléma.
1: Igen. Na, de összességében nem rossz dolog ez a kampány, amit így kitaláltak, és például én is az vagyok, megmondom őszintén, aki nem mindig, sőt, inkább nem olvasom el a termékeknek az összetevőit, nem tudom, te hogy vagy ezzel. De egyrészt annyira apró betűvel van írva, hogy alig tudom kibogarászni, és a másik az, hogy sokszor hiába olvasom el, mert nem biztos, hogy értem.
0: Nem biztos, hogy tudod értelmezni, és ezzel szerintem mindenki így van, és ahhoz, vagy legtöbben szerintem így vagyunk ezzel, és ahhoz, hogy értelmezni kelljen, meg ugye utána kellene olvasni, és hát vásárlás során azért nem feltétlenül erre tudod fordítani az idődet, hogy most még te ott az üzletben utána nézzél.
1: Persze, nem kezded el a telefonodon keresgetni, hogy na most XY összetevőnek mi a magyarázata. Na, de hogyha ebben a kérdésben is ez a kampány tud egy kis segítséget nyújtani, akkor azért az jó lesz. És egyébként a cél az is, hogy a fogyasztók ne csak informáltak legyenek, hanem magabiztosan tudjanak dönteni. A kampány ennek érdekében a bonyolult tudományos ismereteket egyszerű, a mindennapokban is alkalmazható tanácsokká alakítja. Romániában a kampány külön figyelmet fordít az élelmiszer eredetű betegségek megelőzésére, a helyes élelmiszerkezelésre, valamint az élelmiszer pazarlás csökkentésére. A román hatóságok szerint a lakosság egyébként egyre tudatosabb ezen a téren, míg korábban az ár dominálta a vásárlási döntéseket, ma már egyre többen veszik figyelembe az egészségügyi és hosszú távú szempontokat is.
0: Ez mindenképp pozitívum, meg megsüvegelendő, hogy így van.
1: Igen, erről beszéltünk is a napokban, hogy egyébként egyre tudatosabbak ilyen téren az emberek.
0: Igen, Igen, igen, mondjuk akkor ott a főzés kapcsán, tehát ugye igen. Saját magunk étel elkészítése igen.
1: De
0: kapcsán.
1: De már arra gondolok, hogy inkább fizetnek többet egy élelmiszer megvásárlásakor azért, hogy az friss legyen.
0: Hát én ebben azért még mindig nem hiszek annyira. Nekem ezzel kapcsolatban vannak még kétségeim.
1: Megszépítették a felmérés eredményét.
0: Igen. Szerintem még mindig inkább az ár dominál, különösen ebben a vérzivattaros időszakban, mint amilyenben most vagyunk. Ugyanakkor meg persze, ha van keret rá, tehát megvannak az anyagi lehetőségek, akkor szerintem egyre inkább elmondható az, hogy megjön hozzá a tudatosság. Hogy akkor megnézik azt, hogy mire költik a pénzüket. Ez kétségtelen, hogy ezzel kapcsolatban szerintem már egyre jobb a helyzet. És persze akkor ennök örömére mondó vagyok, hogy hallgassuk is a legjobb zenéket.
2: Ez a Reggeli Plusz. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: kapcsolod a pezsgő.
1: Ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak mi köszönünk el hajnalig, a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Többek között Szegedi Máriát is fogjátok rögtön utánunk hallani.
2: Valamint Keserű Tomi is jó szokásához híven jelentkezik majd 15 órától. Este pedig természetesen befut a zenevonat. Mi pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
1: és Balázs Anitát hallottátok, volna pedig ismét fogjátok, mert megint lesz reggeli plusz. Jusson majd összetekbe, hogy 6 óra után pár perccel kezdek, aztán természetesen 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
2: Úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy tartson velünk csütörtökön is. Addig pedig vigyázzatok magatokra, és ne feledjétek, nincs lehetetlen, csak olyan lehetőség, amire eddig nem gondoltunk. Legyen szép és tartalmas a napotok!
1: És jó rádiózást kívánunk!
3: Itt a Plusz FM. Reklám.
4: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a hatékony barkácsolás, a Dedemannál a 850 wattos páncer sarokcsiszoló csak 129 lei. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogorului út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol Telemeát csupán 12,49-ban ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapír törlőt csupán 9,99-ban ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
7: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában, Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
8: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Május 13-áig a 65 kapszulás Ariel mosószer ára 57,99-ban, valamint a 250 g-os Jakobs Krönung őrölt kávé ára csupán 19,99-ban. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: A hazai átlagfizetés megháromszorozódott és reálértékben is több mint duplájára emelkedett Románia uniós csatlakozása óta. Az Oktatási Minisztérium nyilvánosságra hozta az érettségi vizsgák teljes menetrendjét. Az idei végzősök számára az első fontos határidő június 2-a lesz. Ekkor kezdődik a jelentkezés a nyári vizsgaidőszakra. Az RMTS 2025-ben több mint 12 millió eurót kapott romániai forrásokból. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei.
10: A Románia 2007. január 1-én vált az Európai Unió tagjává. Az azóta eltelt 19 év alatt a bruttó hazai termék hozzávetőleg megnégyszereződött, írja az economedia.ro. 2006-ban 98 milliárd euró volt a román GDP, idén pedig valószínűleg eléri a 400 milliárd eurót. Ugyancsak látványosan nőtt a vásárlóerő paritáson számított egyfőre eső GDP is. Az életszínvonallal legszorosabban kapcsolatban levő gazdasági mutató tekintetében a csatlakozáskor az uniós átlag 41%-án álltók, amivel
9: csupán Bulgáriát utasítottuk magunk mögé. Tavaly már 78% volt a romániai érték, amivel 6 tagállamot előztünk meg, köztük Magyarországot is. Ugyanakkor az átlagfizetés is megnőtt. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2007-ben 312 euró volt az országos nettó átlagbér, ami 2025-re 1045 euróra nőtt. Ha figyelembe vesszük a bekövetkezett általános áremelkedéseket, akkor azt kapjuk, hogy a fizetések reálértéke tulajdonképpen 122%-kal nőtt. Az Oktatási Minisztérium nyilvánosságra hozta a 2026-os érettségi vizsgák teljes menetrendjét. Az idei végzősök számára az első fontos határidő június 2-a lesz. Ekkor kezdődik ugyanis a jelentkezés a nyári vizsgaidőszakra. A végzős osztályok diákjai a többi középiskoláshoz képest korábban fejezik be a tanévet, hogy több idejük maradjon a felkészülésre. Az Oktatási Minisztérium által közzétett ütemterv szerint a 12. és 13. osztályos diákok számára 2026. június 4-én véget ér a tanítás. Ezt követően az érettségére koncentrálhatnak. Az idei végzősöknek annak a tanintézetnek a titkárságán kell beiratkozniuk, ahol tanulmányaikat folytatták. A korábbi évfolyamok végzőseinek pedig szintén abban az iskolában kell bejelentkezniük az érettségire, ahol befejezték a középiskolát. Az RMDS több mint 12 millió eurós bevétellel zárta a 2025-ös évet. Derül ki a hivatalos közlönyben közzétett adatokból, melyeket a Quotidianul elemzett. A szövetség bevételeinek döntő része állami támogatásból származott. A kormány kisebbségi szervezeteknek elkülönített alapjából mintegy 11,5 millió eurót kapott. Az RMDS ezen felül valamivel több mint 630 ezer eurót könyvelt el tagdíjakból, adományokból és egyéb bevételekből. Az állami támogatáson kívül a legnagyobb tételt a tagsági hozzájárulások jelentették. A helyi szervezetek összesen 2,4 millió lejt fizettek be. Hasonló helyzet a Magyarországról Erdélybe érkező támogatásokkal is, melyek az RMDS alapítványaihoz futottak be. 10 év alatt mintegy 18 milliárd forint támogatást kaptak.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Folytatódik a változékony időjárásunk. Ma a délelőtti órákban még biztosan szükségünk lesz az esernyőkre, délutánra azonban felszakadozik a felhőzet, és 16-17 fokot mérhetünk majd, éjszakára pedig 5 fokra hővissza a levegő. Csütörtökön 20 Celsius fokra számíthatunk, csapadék pedig ismét pénteken várható.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták. Közlekedési információk.
2: Május 15-ig le van zárva a forgalom elől a William Shakespeare utcai része a szennyvíz és csapadék vízhálózat cseréje miatt. A korlátozás pontosan a Splájul-Krisáné és a Pojenice utcák közötti szakaszon van érvényben. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Jó reggelt, nagyváradi a környékbeliek, 2026. május 13-a, a 89,6-on pedig már el is tartott a délelőtti plusz. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig elkísérlek benneteket, érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágereinkkel is természetesen. Remélem ez a rossz időjárás nem szegi kedvetek, tudjátok, a májusi eső aranyatér, és ez most valóban így van. Nagy szükség van a csapadékra, és persze a legszuperebb slágerekre is a folytatást hozom nektek. Jó utat, jó rádiózást, legyen tartalmas és csodaszép délelőttötök!
3: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár!

budaiak, környékbeliek. Jól haladnak a munkálatok az Észak-Erdély autópálya Bisztra-Terebes és Bihar közötti 3C2 jelzésű szakaszán. A több mint 28 kilométeres útszakasz kivitelezése már 42%-os készültségi foknál tart. A mostani időszak egyik legfontosabb munkafolyamata az úgynevezett hidraulikus kötőanyaggal stabilizált zúzott kőréteg terítése, amely az aszfaltozás előtti egyik alapvető rétegnek számít. Az Észak-Erdélyi autópálya ezen szakasza fontos összeköttetést biztosít majd Bihar megye és az ország nyugati autópálya hálózata között.

volt a Honey Beast és a legnagyobb hős című daluk Hello Hello Pluszosok. Egy helyi információval érkeztem, ugyanis két új felüljárót fognak hivatalosan használatba adni a nyáron Nagyvárad közelében. A metró közelében a Váradi és a Fugyivásárhelyi körgyűrűk kereszteződésénél épülő, illetve a Nagyváradot Félixfürdővel összekötő vasúti sín felett kivitelezett felüljárónál tartott sajtótájékoztatót hétfőn Mircea Málán megyei tanácselnök. A Nagyváradi és Fugyivásárhelyi körgyűrűk kereszteződésénél épülő felüljáró 560 méter hosszú. A munkálatok tavaly augusztusban kezdődtek el, és jelenleg 93%-nál tartanak. Ez pedig azt jelenti, hogy gyakorlatilag kialakították már az egész infrastruktúrát, elkészültek a rámpák és maga a felüljáró is, illetve mindenhol lefektették az aszfaltburkolatot. A másik a Váradi körgyűrűn, a Nagyvárad és Félixfürdő közti vasúti pályaszakasz felett épülő felüljáró 810 méter hosszú, és menetirányonként két-két sávos. Ennél 55%-ban végeztek a munkálatokkal. Ez a beruházás egyébként a vasút villamos projekt részét képezi.

0: Pedig fél időhöz érkeztünk itt, na, szerda délelőtti plusz első órájában. A folytatásban érkezik Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel is. Például beszámol arról, hogy jelentős változásokat hozhat az Európai Unió új állatvédelmi szabályozása a kutya és macskatartók életében. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerénkkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Képzelj el egy világot, ahol a zene, a kultúra, a hagyományok és a gasztronómia találkozik. Május 3-a és 17-e között a Festum Veredinum rendezvénysorozaton fergeteges koncertek, izgalmas kiállítások, könyvbemutatók, majális és a Borpart vár rád Nagyváradon. A részletekért kövess minket Facebookon, vagy látogass el a www.festumveredinum.ro oldalra.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Május 13-áig a 65 kapszulás Ariel mosószer ára 57,99 bani, valamint a 250 grammos Jakobs Krönung őrölt kávé ára csupán 19,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
3: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
5: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
6: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjászka bort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim Grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
7: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
4: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a lifetickets.ro-t és a wavesfesztivál.ro-t.
8: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit. 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Kikerül a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetéséből a zöldház program, állítja a Proszumerek és Energia Közösségek Egyesülete. Hamarosan használatba kerül a Fogyivásárhelyi körgyűrű, illetve a Nagyvárad és Félixfürdő között épülő vasúti felüljáró. Jelentős változásokat hozhat az Európai Unió új állatvédelmi szabályozása a kutya és macskatartók életében. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetéséből kikerül a zöldház program, állítja a Proszumerek és Energia Közösségek Egyesülete. Az erre korábban elkülönített 1,5 milliárd lejt ugyanis a víz- és csatornahálózati beruházásokra irányították át. Az Egyesület korábban hivatalosan is kérte az akkumulátorokra szánt költségvetés legalább 50%-os emelését. A zöldház program újbóli bevezetését, mindkét támogatási rendszer pályázati mechanizmusának módosítását, valamint a kedvezményezettek önrészének 30%-ra növelését. Annak érdekében, hogy minél több romániai lakos hozzáférhessen a programokhoz. Az ország reggel és este energiafüggő, miközben nem rendelkezik elegendő modern energiatermelő és energiatároló kapacitással. Ennek ellenére a Proszumerek akkumulátoraira szánt költségvetés mindössze 400 millió lej, amit elégtelennek tartanak a terepen tapasztalható műszaki valósághoz képest. A Fogyivásárhelyi körgyűrűn, illetve a Nagyvárad és Félixfürdő közötti vasúti felüljárónál tartott sajtótájékoztatót Mir Csambalán, a megyei tanács elnöke hangsúlyozta, bár két különböző befektetésről van szó, a cél azonos. A forgalom gördülékenyebbé tétele a környéken, a környezetszennyezés csökkentése és annak az időnek a lerövidítése, amit a sofőröknek a zsúfolt útkereszteződésekben kell tölteniük. A Nagyváradi és Fogyivásárhelyi körgyűrű kereszteződésénél épülő felüljáró 560 méter hosszú. A munkálatok tavaly augusztusban kezdődtek el, és jelenleg 93%-nál tartanak. A második beruházás a Nagyvárad és Félixfürdő között épülő vasúti felüljáró. Ez 810 méter hosszú és menetirányonként két-két sávos. Itt 55%-ban végeztek a munkálatokkal. Jelentős változásokat hozhat az Európai Unió új állatvédelmi szabályozása a kutya és macskatartók életében. A rendelkezések értelmében a jövőben a kutyákat néhány kivételes esettől eltekintve már nem lehet hosszabb ideig láncon tartani. Emellett kötelezővé válik a kutyák, valamint fokozatosan más házi állatok mikrocsippel történő ellátása is. A Romániában a kutyák mikrocsippes azonosítása már jelenleg is kötelező. Azok a tulajdonosok, akik ezt elszalasztják, akár 5000 és 10000 lej közötti bírságra is számíthatnak. A legtöbb vitát a láncon tartástiltása váltotta ki. Az emberek jelentős része félreérti, mit jelent valójában a kutya korlátozása. Nem azért korlátozzák a kutyát, mert rosszat akarnak neki. Azért korlátozzák, hogy ne jelentsen veszélyt emberekre, gyerekekre, szomszédokra, közterületre. Hangsúlyozzák a szakemberek. Szerintük a romániai vidéki infrastruktúra jelenleg nincs felkészülve arra, hogy több ezer eddig láncon vagy bekerített udvarban tartott kutya szabadabban mozoghasson.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a változékony időjárásunk. Ma a délelőtti órákban még biztosan szükségünk lesz az esernyőkre, délutánra azonban felszakadozik a felhőzet és 16-17 fokot mérhetünk majd, éjszakára pedig 5 fokra hő vissza a levegő. Csütörtökön 20 Celsius fokra számíthatunk, csapadék pedig ismét pénteken várható.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Május 15-ig van lezárva a forgalom elől a William Shakespeare utca egy része, a szennyvíz és csapadék vízhálózat cseréje miatt. A korlátozás a Splájul-Krisáné és a Pojenice utcák közötti szakaszon van érvényben. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A szerda délelőtti plusz folytatásában már itt is van az Airi Mafia és a Kell egy ház című daluk. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon! Ez a Plusz FM.

télen álláskeresők összesen 740 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 355. Többek között kereskedelmi ügynököt, biztonsági őrt, épület- és járműtakarítót, ügyfélszolgálatost, szállítási ügynököt, szakértsegédet, kézi csomagolót, biológust, menedzserasszisztenst, kommunikációs asszisztenst, pultost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, állatgondozót, diszpécsert, autószerelőt, takarítót, szakmérnököket, raktárost, árumozgatót, pincért, eladót, masszört, szakképzetlen munkásokat keresnek. Ha további információra lenne szükségetek, akkor keressétek bátran a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség megyei székelyét Nagyváradon a Transzilvániai utca 2 szám alatt. De mondok telefonszámot is: 0259 436 821. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek!

Koszosok, a Nagyváradi Állami Egyetem képzőművészeti kara ismét meghirdette a vázlatfüzet Emlékek a jövőből országos vizuális művészeti versenyt, amely idén harmadik alkalommal várja a fiatal alkotókat. A kezdeményezés célja, hogy felfedezze és támogassa a tehetséges diákokat, akik művészi pályára készülnek. A verseny különlegessége, hogy nem kész, kidolgozott műveket várnak, hanem a kreatív folyamat közvetlen lenyomatát, a vázlatfüzetet vagy képi naplót. A pályázók szabadon választhatnak technikát. A hagyományos kézirajztól kezdve a digitális képfeldolgozásig minden megengedett. A jelentkezéshez egy legalább 10 munkát tartalmazó vázlatfüzetet kell beszkennelni és PDF formátumban benyújtani az artevisuale.konkursz@gmail.com e-mail címre. Fel kell tüntetni a személyes adatokat a választott képzési program megjelölésével, például design, grafika, divattervezés, díszítőművészet vagy épp esetleg festészet. A beadási határidő június 12-e. A verseny nem csak szakmai elismerést, hanem komoly előnyt is jelenthet a továbbtanulásnál, ugyanis az első díjasok felvételi vizsga nélkül államilag finanszírozott helyre juthatnak be az egyetemre, míg a második és harmadik helyezettek mentesülnek a felvételi első rostáló jellegű próbája alól. A nyertes munkákat az egyetem online felületein is bemutatják. További részleteket az egyetem honlapján olvashattok.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: couple got out.
1: 8 óra 56 perc, ez pedig azt jelenti, hogy zárjuk a szerda délelőtti plusz első óráját. A folytatásban Ábrahám Miklós kollégám érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Előtte viszont jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, engem elértek a 0359 1722 22-es vezetékes számunkon, vagy írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 1722 22-es számunkra. És fontos kiemelnem, hogy utóbbi telefonszámunkon csak szöveges üzenetet tudunk fogadni. Most tehát átadom a stafétát Miklósnak, aki érkezik a hírekkel, én pedig ezzel a kalasnágerrel jövök vissza hozzátok a délelőtti plusz második órájában. Mutatom!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos, van az a mester. Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyári esték szabadtéri élvezete, a Dedemánnál a 10 cm-es gömb alakú szolárlámpa 5,90 bani, valamint a Bella teraszra való összecsukható szék csak 59 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
5: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorul út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol Telemeat csupán 12 lej 49 banért, valamint egy tekercses 3 rétegű kiló papírtörlőt csupán 9 lej 99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Kikerül a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetéséből a Zöldház program, állítja a Proszumerek és Energiaközösségek Egyesülete. Hamarosan használatba kerül a Fogyivásárhelyi körgyűrű, illetve a Nagyvárad és Félixfürdő között épülő vasúti felüljáró. Jelentős változásokat hozhat az Európai Unió új állatvédelmi szabályozása a kutya és macskatartók életében. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetéséből kikerül a Zöldház program, állítja a Proszumerek és Energiaközösségek Egyesülete. Az erre korábban elkülönített 1,5 milliárd lejt ugyanis a víz- és csatornahálózati beruházásokra irányították át. Az Egyesület korábban hivatalosan is kérte az akkumulátorokra szánt költségvetés legalább 50%-os emelését. A Zöldház program újbóli bevezetését mindkét támogatási rendszer pályázati mechanizmusának módosítását, valamint a kedvezményezettek önrészének 30%-ra növelését, annak érdekében, hogy minél több romániai lakos hozzáférhessen a programokhoz. Az ország reggel és este energiafüggő, miközben nem rendelkezik elegendő modern energiatermelő és energiatároló kapacitással. Ennek ellenére a proszumerek akkumulátoraira szánt költségvetés mindössze 400 millió lej, amit elégtelennek tartanak a terepen tapasztalható műszaki valósághoz képest. A Fugyivásárhelyi körgyűrűn, illetve a Nagyvárad és Félixfürdő közötti vasúti felüljárónál tartott sajtótájékoztatót Mircea Melan, a megyei tanács elnöke hangsúlyozta, bár két különböző befektetésről van szó, a cél azonos. A forgalom gördülékenyebbé tétele a környéken, a környezetszennyezés csökkentése és annak az időnek a lerövidítése, amit a sofőröknek a zsúfolt útkereszteződésekben kell tölteniük. A Nagyváradi és Fugyivásárhelyi körgyűrű kereszteződésénél épülő felüljáró 560 méter hosszú. A munkálatok tavaly augusztusban kezdődtek el, és jelenleg 93%-nál tartanak. A második beruházás a Nagyvárad és Félixfürdő között épülő vasúti felüljáró. Ez 810 méter hosszú és menetirányonként két-két sávos. Itt 55%-ban végeztek a munkálatokkal. Jelentős változásokat hozhat az Európai Unió új állatvédelmi szabályozása a kutya és macskatartók életében. A rendelkezések értelmében a jövőben a kutyákat néhány kivételes esettől eltekintve már nem lehet hosszabb ideig láncon tartani. Emellett kötelezővé válik a kutyák, valamint fokozatosan más házi állatok mikrocsippel történő ellátása is. Romániában a kutyák mikrocsippes azonosítása már jelenleg is kötelező. Azok a tulajdonosok, akik ezt elszalasztják, akár 5000 és 10000 lej közötti bírságra is számíthatnak. A legtöbb vitát a láncon tartástiltása váltotta ki. Az emberek jelentős része félreérti, mit jelent valójában a kutya korlátozása. Nem azért korlátozzák a kutyát, mert rosszat akarnak neki. Azért korlátozzák, hogy ne jelentsen veszélyt emberekre, gyerekekre, szomszédokra, közterületre. Hangsúlyozzák a szakemberek. Szerintük a romániai vidéki infrastruktúra jelenleg nincs felkészülve arra, hogy több ezer eddig láncon vagy bekerített udvarban tartott kutya szabadabban mozoghasson.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
1: Folytatódik a változékony időjárásunk. Ma a délelőtti órákban még biztosan szükségünk lesz az esernyőkre, délutánra azonban felszakadozik a felhőzet, és 16-17 fokot mérhetünk majd, éjszakára pedig 5 fokra hő vissza a levegő. Csütörtökön 20 Celsius fokra számíthatunk, csapadék pedig ismét pénteken várható.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Közlekedési információk.
1: Május 17-ig lezárták a Szaniszló, tehát a Mihály Eminescu utcát a gépjármű forgalom előtt. Az intézkedésre a Fő és a Mihály Eminescu utcák kereszteződésében zajló munkálatok miatt van szükség. Továbbá ivóvíz és csatornahálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt lezárták június 2-áig a Pelikánolói utcát az autóforgalom előtt. Ugyanakkor a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: 9 óra múlt 4 perccel Nagyváradi a környékbeliek, na a 89,6-on pedig a Plusz FM délelőtti adását hallgatjátok. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek, úgyhogy használjátok ki, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok lenne, hívjatok bátran, vagy írjatok üzenetet. Én pedig érkezem a következő 60 percben is a bennünket leginkább érintő infókkal, például azzal, hogy időseknek szóló mozgásprogramot indítottak Nagyváradon, de a Festum Varadinum programjairól is szó lesz. Maradjatok velem, most pedig zenélünk tovább. Itt van az ígért Lost Frequencies és a Pasti kettőse. Jó utat, jó rádiózást kívánok nektek!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

buszosok időseknek szóló mozgásprogramot indított a Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság és a Váradi Új Akropolis Egyesület. A közös kezdeményezés célja, hogy támogassa nagyváradi idősek egészségét, aktív életmódját és közösségi kapcsolatait. A program keretében a nyugdíjasokat minden csütörtökön 11 órától várják a Váradősi Multifunkcionális Idősközpontban, a Kezeben utca 52/A szám alatt, ahol könnyű, kifejezetten idősek számára összeállított torna gyakorlatokon vehetnek részt. A foglalkozásokat úgy alakították ki, hogy fizikai állapottól függetlenül bárki bekapcsolódhasson azokba. Anka Grama, a Szociális Igazgatóság vezetője kiemelte, hogy szeretnék, ha ezek a foglalkozások rendszeres heti találkozási ponttá válnának a nagyváradi idősek számára, ahol biztonságosan mozoghatnak és aktív tagjai maradhatnak a közösségnek. A részvétel ingyenes, az érdeklődők pedig jelentkezhetnek telefonon a 0770 988 624-es számon keresztül.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Zajlik pluszosok a 34. Festum Veredinum Nagyváradon. Ma reggel ismét iskolai programokkal indul a nap. 10 órai kezdettel a Vállalkozó mint mentor. Az Én utam a sikerhez címmel a nagyváradi vállalkozók osztják meg tapasztalataikat. Közgazdaságtan és vállalkozás menedzsment szakos diákokkal a Szent László Római Katolikus Teológiai Liceumban. Majd ugyanitt 14 órától Szent László a Lovak király elnevezéssel rajzverseny díjkiosztó és kiállítás lesz. 16 órától a Nagyvárad Bihari Unitárius Egyházközség udvarán folytatódik az Unitárius udvar programsorozat. 17 órától pedig a Bunyitai könyvtárban múlnak a századok és eleven lesz még a mi arcunk. Janus Panionius Európában és Váradon címmel tekintetnek meg egy előadást az érteklődők. A 18 órától lesz Fényes Szabolcs emléktáblájának a megkoszorúzása is a Nikolaj Erzséke 69 szám alatt Nagyváradon, majd 19 órától a Fix rendezvényteremben a Magyar Operett története dióhéjban Huszka Jenőtől Fényes Szabolcsig című előadást lehet megtekinteni. Valamint szintén 19 órától kerül sor Nagyvárad Táncegyüttes új előadásának, a Madarak voltunknak, a bemutatójára a Szigligeti Színházban. A Festum Veredinum részletes programjait a festumveredinum.ro oldalon olvashatjátok, illetve kövessétek a Facebook oldalukat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 9 óra 27 perc pluszosok, ezzel pedig a szerda délelőtti plusz második órájának feléhez érkeztünk. Ez azt jelenti, hogy átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak, aki érkezik a hírekkel. Fogadjátok őt nagy szeretettel. Szó lesz például arról, hogy hamarosan használatba kerül a Fugyivásárhelyi körgyűrű, illetve a Nagyvárad és Félixfürdő között épülő vasúti felüljáró. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel várlak benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! A Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
2: Irigy, Hónajmirigy,
1: Konyha,
2: Hooligans,
1: Kicsi Gesztenye Klub,
2: Gangsta Zuli és a Kartel,
1: Jude Law,
2: Mobilmánia Viki Rágyulával,
1: Budapest Folk Band,
2: Betonhofi,
1: Sárik Péter Trió és Kosika,
2: Ladány Bele 27,
1: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
2: Váradi Roma Café,
1: Subtons,
2: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
1: Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.
3: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a gyepkönnyű karbantartása, a Dedemannál az 1000 wattos Grundmann elektromos fűkaszak 299 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Május 13-áig a 65 kapszulás Ariel mosószer ára 57,99 bani, valamint a 250 grammos Jakobs Krönung őrölt kávé ára csupán 19,99 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
6: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjászka bort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Kikerül a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetéséből a Zöldház program, állítja a Proszumerek és Energiaközösségek Egyesülete. Hamarosan használatba kerül a Fogyivásárhelyi körgyűrű, illetve a Nagyvárad és Félixfürdő között épülő vasúti felüljáró. Jelentős változásokat hozhat az Európai Unió új állatvédelmi szabályozása a kutya és macskatartók életében. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetéséből kikerül a Zöldház program, állítja a Proszumerek és Energiaközösségek Egyesülete. Az erre korábban elkülönített 1,5 milliárd lejt ugyanis a víz- és csatornahálózati beruházásokra irányították át. Az Egyesület korábban hivatalosan is kérte az akkumulátorokra szánt költségvetés legalább 50%-os emelését. A Zöldház program újbóli bevezetését, mindkét támogatási rendszer pályázati mechanizmusának módosítását, valamint a kedvezményezettek önrészének 30%-ra növelését. Annak érdekében, hogy minél több romániai lakos hozzáférhessen a programokhoz. Az ország reggel és este energiafüggő, miközben nem rendelkezik elegendő modern energiatermelő és energiatároló kapacitással. Ennek ellenére a Proszumerek akkumulátoraira szánt költségvetés mindössze 400 millió lej, amit elégtelennek tartanak a terepen tapasztalható műszaki valósághoz képest. A Fogyivásárhelyi körgyűrűn, illetve a Nagyvárad és Félixfürdő közötti vasúti felüljárónál tartott sajtótájékoztatót Mirt Chamberlain, a megyei tanács elnöke hangsúlyozta, bár két különböző befektetésről van szó, a cél azonos. A forgalom gördülékenyebbé tétele a környéken, a környezetszennyezés csökkentése és annak az időnek a lerövidítése, amit a sofőröknek a zsúfolt útkereszteződésekben kell tölteniük. A Nagyvárad és Fogyivásárhelyi körgyűrű kereszteződésénél épülő felüljáró 560 méter hosszú. A munkálatok tavaly augusztusban kezdődtek el, és jelenleg 93%-nál tartanak. A második beruházás a Nagyvárad és Félixfürdő között épülő vasúti felüljáró. Ez 810 méter hosszú és menetirányonként két-két sávos. Itt 55%-ban végeztek a munkálatokkal. Jelentős változásokat hozhat az Európai Unió új állatvédelmi szabályozása a kutya és macskatartók életében. A rendelkezések értelmében a jövőben a kutyákat néhány kivételes esettől eltekintve már nem lehet hosszabb ideig láncon tartani. Emellett kötelezővé válik a kutyák, valamint fokozatosan más házi állatok mikrocsippel történő ellátása is. Romániában a kutyák mikrocsippes azonosítása már jelenleg is kötelező. Azok a tulajdonosok, akik ezt elszalasztják, akár 5000 és 10000 lej közötti bírságra is számíthatnak. A legtöbb vitát a láncon tartás tiltása váltotta ki. Az emberek jelentős része félreérti, mit jelent valójában a kutya korlátozása. Nem azért korlátozzák a kutyát, mert rosszat akarnak neki. Azért korlátozzák, hogy ne jelentsen veszélyt emberekre, gyerekekre, szomszédokra, közterületre. Hangsúlyozzák a szakemberek. Szerintük a romániai vidéki infrastruktúra jelenleg nincs felkészülve arra, hogy több ezer eddig láncon vagy bekerített udvarban tartott kutya szabadabban mozoghasson.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a változékony időjárásunk. Ma a délelőtti órákban még biztosan szükségünk lesz az esernyőkre, délutánra azonban felszakadozik a felhőzet, és 16-17 fokot mérhetünk majd, éjszakára pedig 5 fokra hővész a levegő. Csütörtökön 20 Celsius fokra számíthatunk, csapadék pedig ismét pénteken várható.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Május 17-ig lezárták a Szaniszló, tehát a Mihály Eminescu utcát a gépjármű forgalom előtt. Az intézkedésre a Fő és a Mihály Eminescu utcák kereszteződésében zajló munkálatok miatt van szükség. Továbbá ivóvíz és csatornahálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt lezárták június 2-ig a Pelikánolói utcát az autóforgalom előtt. Ugyanakkor a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Peter Fibor, ilyen Love Band dala a folytatásban, ez lesz a téged, nem? Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon! Ez a Plusz

Klassz slágerek és a bennünket érintőleg hasznosabb információk itt a Plusz FM délelőtti adásában. Hamarosan elkezdődhetnek Nagyvárad két legnagyobb közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai. A Körösáruháznál és a vasútállomásnál tervezett közúti aluljárók építésére már kiadták a munkakezdési rendeleteket. Sebastian Márk és a nagyváradi polgármesteri hivatal műszaki igazgatója arra a kérdésre, hogy hogyan változik a forgalom az érintett övezetekben, elmondta, hogy annyit lehet eddig tudni, hogy egy összekötő utat terveznek kialakítani a Louis Pasteur és a Fő utca között, a járványkórház és az óvoda környezetében. A tervek szerint az autóforgalmat levezetik a föld alá, miközben a villamosok és autóbuszok a felszínen közlekednek majd. Emellett teljesen átalakítják a vasútállomás előtti teret is. Az aluljáró fölött közteret alakítanak ki. A beruházás részeként pedig felújítják a Fő utca útfelületét és járdáit, korszerűsítik a villamos és busz megállókat, valamint kicserélik a felső vezetéktartó oszlopokat is. Tehát hamarosan elkezdődhetnek Nagyvárad két legnagyobb közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a Körösáruháznál és a vasútállomásnál.

Szakaszosok, május 12-e, 13-a és 14-e Pongrácz, Szervácz és Bonifác napjai. A magyar néphagyomány szerint különösen fontos időszaknak számítottak. A három szentet fagyos szentekként emlegették, mert a tapasztalatok alapján ezekben a napokban gyakran érkezett hirtelen lehűlés, ami komoly veszélyt jelentett a vetésekre és a gyümölcsösökre. Számos hiedelem és tréfás történet maradt fenn velük kapcsolatban. Például azt mesélték, hogy Pongrácz, Szervácz és Bonifác megharagudtak az emberekre, ezért minden évben visszatérnek egy kis hideget hozni. Több helyen mondókák is őrzik emléküket, például Szervácz, Pongrácz, Bonifác, fagyot ráz. A gazdák kiemelten figyelték az időjárást ezekben a napokban. Úgy tartották, hogy ha a fagyos szentek idején tiszta, derült az ég, jó bor termés várható. A nagy hideg viszont gyenge termést jelezhet előre. A szőlőültetvényeket sok helyen füstöléssel próbálták megóvni a fagytól. És persze a mezőgazdasági munkák rendjét is befolyásolták ezek a napok. Az érzékenyebb növényeket, például a paradicsomot, uborkát vagy babot, sok gazda csak a fagyos szentek elmúltával ültette el. A népi megfigyelések szerint még Zsófia napja is hozhat utolsó tavaszi fagyokat. A fagyos szentekhez kötődő hagyományok jól mutatják, pluszosok, hogy mennyire szorosan együtt élt a régi paraszti világ a természet ritmusával és az időjárás változásával.

Rúzsa Magdolna Papír Sárkány című dalával pedig a szerda délelőtti plusz második órájának végéhez érkeztünk, hamarosan 10 óra. A folytatásban átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak, aki a bennünket leginkább érintő hírekkel érkezik. Előtte viszont jó, ha tudjátok, ha van információtok, kérdésetek, én elérhető vagyok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17-22-22-es telefonszámunkra, és ott vagyunk a közösségi oldalakon is, Plusz FM nagyváratként Facebookon és Instagramon is megtaláltok bennünket, itt is üzenhettek. Most pedig egy kis ízelítőként mutatom, hogy mivel érkezem vissza hozzátok a következő órában. Ez lesz a...

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Május 13-áig a 65 kapszulás Ariel mosószer ára 57,99 bani, valamint a 250 grammos Jakobs Krönung őrölt kávé ára csupán 19,99 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
5: A La Kokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: A hazai átlagfizetés megháromszorozódott és reálértékben is több mint duplájára emelkedett Románia uniós csatlakozása óta. Az Oktatási Minisztérium nyilvánosságra hozta az érettségi vizsgák teljes menetrendjét. Az idei végzősök számára az első fontos határidő június 2-a lesz. Ekkor kezdődik a jelentkezés a nyári vizsgaidőszakra. Az RMTS 2025-ben több mint 12 millió eurót kapott romániai forrásokból. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia 2007. január 1-én vált az Európai Unió tagjává. Az azóta eltelt 19 év alatt a bruttó hazai termék hozzávetőleg megnégyszereződött. Írja az economedia.ro. 2006-ban 98 milliárd euró volt a román GDP, idén pedig valószínűleg eléri a 400 milliárd eurót. Ugyancsak látványosan nőtt a vásárlóerő paritáson számított egyfőre eső GDP is. Az életszínvonallal legszorosabban kapcsolatban levő gazdasági mutató tekintetében a csatlakozáskor az uniós átlag 41%-án álltunk, amivel csupán Bulgáriát utasítottuk magunk mögé. Tavaly már 78% volt a romániai érték, amivel 6 tagállamot előztünk meg, köztük Magyarországot is. Ugyanakkor az átlagfizetés is megnőtt. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2007-ben 312 euró volt az országos nettó átlagbér, ami 2025-re 1045 euróra nőtt. Ha figyelembe vesszük a bekövetkezett általános áremelkedéseket, akkor azt kapjuk, hogy a fizetések reálértéke tulajdonképpen 122%-kal nőtt. Az Oktatási Minisztérium nyilvánosságra hozta a 2026-os érettségi vizsgák teljes menetrendjét. Az idei végzősök számára az első fontos határidő június 2-a lesz. Ekkor kezdődik ugyanis a jelentkezés a nyári vizsgaidőszakra. A végzős osztályok diákjai a többi középiskoláshoz képest korábban fejezik be a tanévet, hogy több idejük maradjon a felkészülésre. Az Oktatási Minisztérium által közzétett ütemterv szerint a 12. és 13. osztályos diákok számára 2026. június 4-én véget ér a tanítás. Ezt követően az érettségére koncentrálhatnak. Az idei végzősöknek annak a tanintézetnek a titkárságán kell beiratkozniuk, ahol tanulmányaikat folytatták. A korábbi évfolyamok végzőseinek pedig szintén abban az iskolában kell bejelentkezniük az érettségire, ahol befejezték a középiskolát. Az RMDS több mint 12 millió eurós bevétellel zárta a 2025-ös évet. Derül ki a hivatalos közlönyben közzétett adatokból, melyeket a Quotidianul elemzett. A szövetség bevételeinek döntő része állami támogatásból származott. A kormány kisebbségi szervezeteknek elkülönített alapjából mintegy 11,5 millió eurót kapott. Az RMDS ezen felül valamivel több mint 630 ezer eurót könyvelt el tagdíjakból, adományokból és egyéb bevételekből. Az állami támogatáson kívül a legnagyobb tételt a tagsági hozzájárulások jelentették. A helyi szervezetek összesen 2,4 millió lejt fizettek be. Hasonló helyzet a Magyarországról Erdélybe érkező támogatásokkal is, melyek az RMDS alapítványaihoz futottak be. 10 év alatt mintegy 18 milliárd forint támogatást kaptak.
7: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Folytatódik a változékony időjárásunk. Ma a délelőtti órákban még biztosan szükségünk lesz az esernyőkre, délutánra azonban felszakadozik a felhőzet és 16-17 fokot mérhetünk majd, éjszakára pedig 5 fokra hűl vissza a levegő. Csütörtökön 20 Celsius fokra számíthatunk, csapadék pedig ismét pénteken várható.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
7: Közlekedési információk.
8: A Fő és a Mihály Eminescu, tehát a Szaniszló utcák kereszteződésében zajló munkálatok miatt május 17-ig lezárták a Mihály Eminescu utcát a gépjármű forgalom előtt. Itt a régi burkolatot bontják el és új térköveket helyeznek le. Azt is jó, ha tudjátok, hogy június 2-ig lezárták a Pelikánulói utcát az autóforgalom előtt, azonban jó hír, hogy a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
7: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
8: 2026. május 13-a nagyváradiak környékbeliek, a 89,6-on pedig már el is tart volt. A szerda délelőtti plusz 3. órája. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig még itt vagyok veletek, úgyhogy használjátok ki. Ha kérdésetek vagy információtok lenne, bátran hívjatok vagy írjatok üzenetet. Ma a szervácokat és az imolákat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is. Isten éltessen benneteket sokáig. Hatalmas ölelés küldök, és a következő slágerünket Bella Kay dalával folytatjuk. Jó utat, jó rádiózást, és jó munkát kívánok nektek!
7: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Kerek magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt a 89,6-on. A Plusz FM délelőtti adását hallgatjátok. Összesen 120 csatorna fedelet cserél neki Nagyváradon, a Kolozsvári úton és az Averesco utcán, a munkálatok pedig várhatóan május 15-ig tartanak. Jelenleg 3 munkás csapat és 4 munkakép dolgozik párhuzamosan a Kolozsvári út 3 szakaszán. A kivitelezők a jövő hét folyamán várhatóan átvonulnak az Averesco utcára. A munkálatok miatt a múlt héten az érintett útszakaszokon sávlezárásokra volt szükség, így a forgalom irányonként egyetlen sávon haladt. Az ideiglenes korlátozások miatt jelentős torlódások alakultak ki a környéken, és miután az első sávban

kicserélik a csatorna fedeleket, újra aszfaltozzák az útfelületet, ezt követően pedig a munkálatok a második sávban folytatódnak, amelyet szintén lezárnak a forgalom elől. A munkálatok május 5-én kezdődtek, amikor a nagyváradi polgármesteri hivatal a nagyváradi vízművekkel együttműködésben elindította a régi csatornafederek cseréjét. Az összes régi fedelet önszintező aknafedlapokra cserélik, és az érintett útszakaszokat újra is aszfaltozzák. Az önkormányzat arra kérje az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett területeken, és tartsák be az ideiglenes közlekedési jelzéseket. További jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!

szünetel a melegvízszolgáltatás hétfőn reggel 8 órától kezdődően, a Vitéz, tehát a Decsevál és a Veledelsze utca kereszteződésében a vezetéken történt meghibásodás miatt végzendő javítási munkálatok miatt. Érintettek a Vitéz, tehát a Decsevál, a Rossi Orélor, Damjanics János, tehát a Simeon Bernuciu, a Rédei, a Máté Baszereb, a Rulikovszki, tehát az Armeté Romne és a Tuberózeror utcák. A szolgáltatást várhatóan legkésőbb ma szerda este 23:30-kor újraindítják. További információk és kérdés esetén hívhatjátok a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöld számot, vagy a 0259 467 577-es telefonszámot. Kitartást az érintetteknek, a jó zenék pedig már érkeznek is itt, a Pluszon.

0: 3 óra 26 perccel, a szerda délelőtti plusz harmadik órájában pedig fél időhöz érkeztünk. Nagyváradi a környékbeliek, a stafétát már át is adom Ábrahám Miklósnak, aki érkezik a hírekkel, és többek között beszámol arról, hogy hamarosan használatba kerül a Fogyivásárhelyi körgyűrű, illetve a Nagyvárad és Félix fürdő között épülő vasúti felüljáró. Maradjatok velünk a részletekért, érdemes lesz, én pedig a hírek után jövök. A legszuperebb slágerekkel. Maradjatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Adi Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az adikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Május 13-áig a 65 kapszulás Ariel mosószer ára 57,99 bani, valamint a 250 grammos Jakobs Krönung őrölt kávé ára csupán 19,99 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Kikerül a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetéséből a zöldház program, állítja a Proszumerek és Energia Közösségek Egyesülete. Hamarosan használatba kerül a Fogyivásárhelyi körgyűrű, illetve a Nagyvárad és Félix fürdő között épülő vasúti felüljáró. Jelentős változásokat hozhat az Európai Unió új állatvédelmi szabályozása a kutya és macska tartók életében. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetéséből kikerül a zöldház program, állítja a Proszumerek és Energia Közösségek Egyesülete. Az erre korábban elkülönített 1,5 milliárd lejt ugyanis a víz- és csatornahálózati beruházásokra irányították át. Az Egyesület korábban hivatalosan is kérte az akkumulátorokra szánt költségvetés legalább 50%-os emelését. A zöldház program újbóli bevezetését, mindkét támogatási rendszer pályázati mechanizmusának módosítását, valamint a kedvezményezettek önrészének 30%-ra növelését. Annak érdekében, hogy minél több romániai lakos hozzáférhessen a programokhoz. Az ország reggel és este energiafüggő, miközben nem rendelkezik elegendő modern energiatermelő és energiatároló kapacitással. Ennek ellenére a Proszumerek akkumulátoraira szánt költségvetés mindössze 400 millió lej, amit elégtelennek tartanak a terepen tapasztalható műszaki valósághoz képest. A Fogyivásárhelyi körgyűrűn, illetve a Nagyvárad és Félix fürdő közötti vasúti felüljárónál tartott sajtótájékoztatót Mircea Balan, a megyei tanács elnöke hangsúlyozta, bár két különböző befektetésről van szó, a cél azonos. A forgalom gördülékenyebbé tétele a környéken, a környezetszennyezés csökkentése és annak az időnek a lerövidítése, amit a sofőröknek a zsúfolt útkereszteződésekben kell tölteniük. A Nagyváradi és Fogyivásárhelyi körgyűrű kereszteződésénél épülő felüljáró 560 méter hosszú. A munkálatok tavaly augusztusban kezdődtek el, és jelenleg 93%-nál tartanak. A második beruházás a Nagyvárad és Félix fürdő között épülő vasúti felüljáró. Ez 810 méter hosszú és menetirányonként két-két sávos. Itt 55%-ban végeztek a munkálatokkal. Jelentős változásokat hozhat az Európai Unió új állatvédelmi szabályozása a kutya és macskatartók életében. A rendelkezések értelmében a jövőben a kutyákat néhány kivételes esettől eltekintve már nem lehet hosszabb ideig láncon tartani. Emellett kötelezővé válik a kutyák, valamint fokozatosan más házi állatok mikrocsippel történő ellátása is. Romániában a kutyák mikrocsippes azonosítása már jelenleg is kötelező. Azok a tulajdonosok, akik ezt elszalasztják, akár 5000 és 10000 lei közötti bírságra is számíthatnak. A legtöbb vitát a láncontartás tiltása váltotta ki. Az emberek jelentős része félreérti, mit jelent valójában a kutya korlátozása. Nem azért korlátozzák a kutyát, mert rosszat akarnak neki. Azért korlátozzák, hogy ne jelentsen veszélyt emberekre, gyerekekre, szomszédokra, közterületre. Hangsúlyozzák a szakemberek. Szerintük a romániai vidéki infrastruktúra jelenleg nincs felkészülve arra, hogy több ezer eddig láncon vagy bekerített udvarban tartott kutya szabadabban mozoghasson.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Kaigo és a One Republic közösével folytatjuk a szerda délelőtöt, jó utat, jó heti húzást!
1: Slágerek! Magyar

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Valdik városunkban a 34. Festumváradi Nonplusosok, amely már a helyi magyar közösség fontos identitásőrző eseményévé vált. Holnap reggel ismét iskolai programokkal indul a nap. 10 órától a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban vállalkozó, mint mentor, az Én Utam a Sikerhez elnevezéssel hallgathatnak meg az érdeklődők egy előadást. Szintén 10 órától a Lédaházban Mohács és Emlékezetet címmel konferencia és kötet bemutató lesz. 11 órától a Lórendféri Zsuzsanna Református Gimnáziumban a diákok alkotásaiból rendezett kiállítást lehet megtekinteni. Az Ady Endre Elméleti Líceum dísztermében pedig 14 órától a Bihar megyei és Nagyváradi magyar tannyelvű végzős osztályok közös búcsúztatása veszi majd kezdetét. Holnap is lesz természetesen unitárius udvar 16 órától, az Osolya óvodában pedig ugyanebben az időben óvodába, bölcsődébe hívogató, ismerkedő délután az intézmény iránt érdeklődő szülőknek és gyermekeiknek. 17 órától a Transzilvánia színpadon a Suttogások és Sikolyok című előadást lehet majd megtekinteni, a Cinema Palace-ban pedig a Fesztiválország című dokumentumfilmet. Erre a jegyek ingyenesen igényelhetőek az RNDS irodájában. 19 órától a Fix rendezvényteremben kezdetét veszi az EKRT fotókiállítás, a Szigligeti Színházban pedig a Magyar Táncművészeti Egyetem vendégjátékát nézhetitek meg, Nyílik a világ címűt. A rendezvényekről egyébként részletesen a festumvaradinon.ro weboldalon keresztül kaphatok részletes tájékoztatást, illetve a Facebook oldalukon. Zajlik tehát a 34. Festumvaradinon Nagyváradon.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. We'll be right back.

Hogy telik a szerda délelőtt, Nagyváradi a környékbeliek, remélem jól vagytok, és minden rendben veletek. Én itt a 89,6-on egy újabb helyi infót hoztam, ugyanis a Nagyváradi önkormányzat több városfejlesztési projekt előkészítésére különített el forrásokat. Támogatják a Rogírius negyed átfogó átalakítását és a Szilvás szabadstrand rendezését, valamint az Emmanuel templom közelében lévő közlekedési csomópont átalakítását. A Rogírius negyedben a cél az, hogy a jelenleg sok helyen kihasználatlan vagy elhanyagolt területeket vonzó, jól használható városi terek kialakítsák. Kiemelt figyelmet kap majd a gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztése, egy folyamatos biztonságos útvonalat hoznának létre a folyó mentén. Emellett növelnék a zöld felületek arányát és új rekreációs zónákat alakítanának ki. A fejlesztések részeként korszerű utcabútorokat helyeznének ki és energiahatékony közvilágítást építenének ki. Fontos cél az átmenő autóforgalom csökkentése is. Egy átgondoltabb úthálózattal mérsékelnék a lakóvezeten áthaladó forgalmat, miközben a parkolási gondokat is kezelnék. A járdákat felszabadítanák a parkoló autók alól, de a lakók számára továbbra is biztosítanának közeli parkolóhelyeket. A projekt része a tömbházak integrált felújítása is, vagyis az épületeket és környezetüket egységes koncepció mentén korszerűsítenék. A beruházások hosszabb távon jelentősen javíthatják a városrész arculatát és élhetőségét.

Biztosok, ha épp úton vagytok és sebességmérés, torlódást vagy netalán útlezárást észleltek valahol, hívjatok bátran 0359 17 22 22. Ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. És ott vagyunk a közösségi oldalakon és Facebookon és Instagramon keresztül is üzenhettek nekünk. Most pedig átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak, aki érkezik a hírekkel, én pedig a következő órában ezzel a Klasslágerrel várlak.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
2: minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a hatékony barkácsolás, a Dedemánnál a 850 wattos páncer sarokcsiszoló csak 129 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Egy elemzés szerint a városiak egyharmada attól tart, hogy nem lesz elegendő pénze nyugdíjas korában. Romániának 600 millió eurót kell kifizetnie a Pfizernek a koronavírus elleni oltóanyagért. 97 évesen végzett el digitális tanfolyamot egy brassói férfi, hogy megvédje magát az internetes csalóktól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A városi környezetben élő romániaiak egyharmada attól fél, hogy nem lesz elég jövedelme a nyugdíjba vonulás utáni időkben. A kockázatok rangsorában a második helyen a váratlan helyzetekre fordítható tartalékok hiánya áll. Idézi a Grupama elemzését a news.ro. A 18 év alatti gyermekeket nevelő családok esetében a legfőbb kockázatként egy nehéz helyzet kialakulását említették. Ebben az összefüggésben az elemzés kiemeli azt is, hogy az életbiztosítások jelentős potenciállal rendelkeznek, és fontos pénzügyi megoldást jelenthetnek a nyugdíjkori jövedelem elégtelenség kapcsolatos aggodalmak enyhítésére. A felmérés szerint a fogyasztók pragmatikusak. Vásárlási döntéseiket a racionális és az érzelmi szempontok közötti egyensúly határozza meg. Romániának 600 millió eurót kell kifizetnie a Pfizernek a koronavírus elleni oltóanyagért. Noha a brüsszeli bíróság ítélete alapfokú, mégis végrehajtandó. A belga taláros testület a vakcina beszerzési szerződésben vállaltak teljesítésére kötelezi az országot. Az igazságügyi miniszter szerint ez a döntés jelentős hatással van az országra, hiszen nagyon nagy pénzösszegről van szó. Románia egy 2020-ban és egy 2021-ben aláírt szerződés alapján 4 rendelést adott le, amelyekért maradéktalanul ki is fizette az 1,2 milliárd lejt. Kötöttek viszont egy harmadik szerződést is. Az 39 millió adag vakcinára vonatkozott. Annak ellenére, hogy már az első 2 szerződésből is megsemmisítése került, közel 3,5 millió adag oltás. 97 évesen végzett el digitális tanfolyamot egy brassói férfi, hogy megvédje magát az internetes csalóktól. A tanfolyamnak köszönhetően ma már képes digitális közszolgáltatásokat igénybe venni, online vásárolni, sőt, akár egy vállalkozást is népszerűsíteni az interneten. Különösen fontos számára a személyes adatok védelme is, hogy elkerülje a kellemetlen meglepetéseket böngészés közben. Az idős férfi motivációja nem csupán a kíváncsiság volt, hanem az a szándék is, hogy megvédje magát az egyre inkább digitalizálódó világ veszélyeitől. Mivel szeret utazni, azt is megtanulta, hogyan használja az internetet úti célok, szállások és hasznos információk keresésére. 92 éves korában hozta létre Facebook fiókját. Nemrég fedezte fel, hogy a brassói megyei könyvtár digitális készségfejlesztő tanfolyamot szervez. Gondolkodás nélkül jelentkezett, és több modul elvégzése után oklevelet is kapott a képzés sikeres befejezéséről.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Folytatódik a változékony időjárásunk. Ma a délelőtti órákban még biztosan szükségünk lesz az esernyőkre, délutánra azonban felszakadozik a felhőzet és 16-17 fokot mérhetünk majd, éjszakára pedig 5 fokra hő vissza a levegő. Csütörtökön 20 Celsius fokra számíthatunk, csapadék pedig ismét pénteken várható.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: A Fő és a Mihály Eminescu, tehát a Szaniszló utcák kereszteződésében zajló munkálatok miatt május 17-ig lezárták a Mihály Eminescu utcát a gépjármű forgalom előtt. Itt a régi burkolatot bontják el, és új térköveket helyeznek le. Azt is jó, ha tudjátok, hogy június 2-áig lezárták a Pelikánulúj utcát az autóforgalom előtt, azonban jó hír, hogy a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: És már folytatjuk is a szerda délelőtt 11 óra múlt pár perccel nagyváradiak környébeliek. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, ha most csatlakoztatok. Én Szegedi Mária vagyok, és még egy 60 percen keresztül itt vagyok veletek. Elkísérlek benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágereinkkel. Kezdésnek pedig már érkezik is az ígért Sabuzi dal, ez lesz a Barsong. Jó utat, jó rádiózást, legyen csoda szép napotok!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

pluszosok, az időjárási viszonyoktól függően május 18 és 29-e között naponta 22 és hajnali 5 óra között rovarirtási és növényegészségügyi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik Nagyvárad lakosságát, különösen a gyerekeket, időseket, szívbetegségben, asztmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljenek a permeteszőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat

A lakástulajdonosokat, akiknek az utcafronttól közelebb, mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól egészen a hajnali órákig lehetőleg tartsák az zárva. Felkérik továbbá a méhészeket, tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelmi érdekében. Távolítsák el a kaptárakat a permetezési területről. További információért vagy részletekért érdeklődhettek a 0259 266 086-os telefonszámon. Rovarirtási és növényegészségügyi kezelések folynak tehát Nagyvárad területén május 18 és 29-e között.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nagyváradiak, környékbeliek május 14-én csütörtökön változatos kulturális oktatási és közösségi programok várják az érdeklődőket a Festum Váradinum keretében. Délelőtt 10 órai kezdettel a Lédaházban rendezik meg a Mohács és Emlékezete című történelmi konferenciát és kötet bemutatót, amely a Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódik, külön figyelmet szentelve Nagyvárad és Bihar megye múltjának. 11 órakor pedig nyílik a Lurándffy Zsuzsanna Református Gimnázium diákjainak képzőművészeti kiállítása. 14 órától az Ady Endre Líceumban tartják a Téglák a falban elnevezésű közös végzős búcsúztatót, ahol egy emlékkötetet is bemutatnak. Az Orsolya óvoda nyílt délutánnal várja a beiratkozás előtt álló családokat játékos és ismerkedő programokkal 16 órai kezdettel. 17 órától több kulturális esemény közül lehet választani. A Szigligeti Színház Transzilvánia színpadán a Suttogások és Sikolyok című fizikai színházi előadást mutatják be. A Cinema Palace-ban pedig a Fesztiválország című dokumentumfilmet vetítik, amely a magyar fesztiválkultúra történetét dolgozza fel. Este 19 órától unitárius istentisztelet, természetfotó kiállítás és a Magyar Táncművészeti Egyetem Nyílik a világ című táncelőadása zárja a program kínálatot. Mindez tehát a 34. Festum Váradinum keretében. Látogassatok el a festumvaradinum.ro weboldalra a részletes programért, illetve kövessétek a Facebook oldalukat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
2: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Május 13-áig a 65 kapszulás Ariel mosószer ára 57,99 bani, valamint a 250 grammos Jakobs Krönung őrölt kávé ára csupán 19,99 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
0: És most vissza a zenéhez!
3: A szerda délelőtti plusz folytatásában érkezik Zola és a Sehova se passzolok, erre pedig egy Sabrina Carpenter dal csendül fel. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
0: Slágerek magyar kedvenc!

Figyelem pluszosok, május végétől indul Nagyváradon is a bölcsődei beiratkozás a 2026-27-es tanévre. A tanügyminisztérium közzétette a teljes menetrendet, a feltételeket és a szükséges dokumentumok listáját is. Május 18 és 22-e között zajlik az újrairatkozási szakasz. Ebben az időszakban azokat a gyermekeket kell újra beíratni, akik a 2025-26-os tanévben már az adott bölcsődébe jártak, és a szülők vagy törvényes képviselők írásos kérésére a következő tanévben is ott folytatják. Az újrairatkozások lezárását követően május 22-én teszik közzé az eredményeket, valamint az intézményenként megmaradt szabad helyek számát. Ezt követi az első beiratkozási szakasz, amely május 25 és június 17-e között zajlik. A jelentkezési dossziékat Nagyváradon személyesen lehet benyújtani a Szociális és Ellátási Igazgatóságon, a Teleki, tehát a Primőri utca 42 szám alatt az ügyfélszolgálatnál. Az ügyfélfogadás hétfőtől szerdáig 7:30 és 16:30 között, csütörtökön 7:30 és 18:30 között, pénteken pedig 7:30 és 16 óra között történik.

Fagyos szentek vannak, pluszosok, ma Szervác napját ünnepeljük, és hát nem hazudtolja meg önmagát. Bihar megye hegyvidékén visszaköszöntött a tél. A Biharhágó környékén ismét be kellett vetni a hókotrókat, ugyanis néhány centiméteres hóréteg rakódott le az utakon az elmúlt éjszaka. Traján Bolszán, az országút kezelő nagyváradi szakasz vezetője a bihon.ro hírportálnak elmondta, hogy a térségben egy nagyon vékony hóréteg rakódott le, amely olvadásnak is indult. A közlekedés megfelelő körülmények között zajlik. Viszonylag szokatlan helyzetben vagyunk, hogy május közepén havazzon, ilyenkor általában az útmenti növényzet kaszálásával foglalkozunk. Gépjeinkkel csúszásgátló anyagot szórtak az útra, hogy a forgalom normális körülmények között folyhasson, nyilatkozta. A Bihar megyei hegyi mentőszolgálat is a télies körülményekre figyelmeztet Facebook bejegyzésében. A túrázókat arra intik, hogy megfelelő felszereléssel és az időjárási körülményekhez igazított tervel induljanak útnak. És ahogy az elején említettem, a Fagyos Szentek idején május 12 és 14-ek között, azaz Pongrác, Szervác és Bonifác napján nem is olyan meglepő a hirtelen lehűlés, de azért a havazás azért már egy kicsit túlzás, nem? No, de Szervác ezt biztosan jobban tudja, mi pedig itt a 89,6-on azt, hogy a legjobb slágerek itt mennek a pluszon. Jó utat, jó rádiózást, a folytatás már érkezik is.

0: Ezzel pedig zárjuk a szerda délelőttöt. Nagyváradi a környékbeliek hamarosan 12 óra. Én letészem már a lantot, köszi, hogy itt voltatok velem ma is, ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek, én minden hétköznap délelőtt reggel 8-tól déli 12 óráig. Itt vagyok veletek az éterben helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel. Most átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak, aki érkezik a hírekkel. Délután 3 órakor pedig Keserű Tamás kollégám fog hazakísérni benneteket a Sláger Pluszban. További jó utat, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez, legyen csodaszép napotok. Szegedi Mária voltam. Sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenci Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Május 13-áig a 65 kapszulás Ariel mosószer ára 57,99 bani, valamint a 250 grammos Jakobs Krönung őrölt kávé ára csupán 19,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyári esték szabadtéri élvezete, a Dedemánnál a 10 cm-es gömb alakú szolárlámpa 5,90 bani, valamint a Bella teraszra való összecsukható szék csak 59 lei. Dedemán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Egy elemzés szerint a városiak egyharmada attól tart, hogy nem lesz elegendő pénze nyugdíjas korában. Romániának 600 millió eurót kell kifizetnie a Pfizernek a koronavírus elleni oltóanyagért. 97 évesen végzett el digitális tanfolyamot egy brassói férfi, hogy megvédje magát az internetes csalóktól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A városi környezetben élő romániaiak egyharmada attól fél, hogy nem lesz elég jövedelme a nyugdíjba vonulás utáni időkben. A kockázatok rangsorában a második helyen a váratlan helyzetekre fordítható tartalékok hiánya áll. Idézi a Groupama elemzését a news.ro. A 18 év alatti gyermekeket nevelő családok esetében a legfőbb kockázatként egy nehéz helyzet kialakulását említették. Ebben az összefüggésben az elemzés kiemeli azt is, hogy az életbiztosítások jelentős potenciállal rendelkeznek, és fontos pénzügyi megoldást jelenthetnek a nyugdíjkori jövedelem elégtelenség kapcsolatos aggodalmak enyhítésére. A felmérés szerint a fogyasztók pragmatikusak. Vásárlási döntéseiket a racionális és az érzelmi szempontok közötti egyensúly határozza meg. Romániának 600 millió eurót kell kifizetnie a Pfizernek a koronavírus elleni oltóanyagért. Noha a brüsszeli bíróság ítélete alapfokú, mégis végrehajtandó. A belga taláros testület a vakcina beszerzési szerződésben vállaltak teljesítésére kötelezi az országot. Az igazságügyi miniszter szerint ez a döntés jelentős hatással van az országra, hiszen nagyon nagy pénzösszegről van szó. Románia egy 2020-ban és egy 2021-ben aláírt szerződés alapján 4 rendelést adott le, amelyekért maradéktalanul ki is fizette az 1,2 milliárd lejt. Kötöttek viszont egy harmadik szerződést is. Az 39 millió adag vakcinára vonatkozott. Annak ellenére, hogy már az első két szerződésből is megsemmisítésre került közel 3,5 millió adag oltás. 97 évesen végzett el digitális tanfolyamot egy brassói férfi, hogy megvédje magát az internetes csalóktól. A tanfolyamnak köszönhetően ma már képes digitális közszolgáltatásokat igénybe venni, online vásárolni, sőt, akár egy vállalkozást is népszerűsíteni az interneten. Különösen fontos számára a személyes adatok védelme is, hogy elkerülje a kellemetlen meglepetéseket böngészés közben. Az idős férfi motivációja nem csupán a kíváncsiság volt, hanem az a szándék is, hogy megvédje magát az egyre inkább digitalizálódó világ veszélyeitől. Mivel szeret utazni, azt is megtanulta, hogyan használja az internetet úti célok, szállások és hasznos információk keresésére. 92 éves korában hozta létre Facebook fiókját. Nemrég fedezte fel, hogy a brassói megyei könyvtár digitális készségfejlesztő tanfolyamot szervez. Gondolkodás nélkül jelentkezett, és több modul elvégzése után oklevelet is kapott a képzés sikeres befejezéséről.
1: És És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Fáradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet fent nincs, majd nincs harapban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Klubrádió.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszare, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért.
2: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában, Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól, már 15.515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradon.
1: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A La Kokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosarade@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk.
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egy elemzés szerint a városiak egyharmada attól tart, hogy nem lesz elegendő pénze nyugdíjas korában. Romániának 600 millió eurót kell kifizetnie a Pfizernek a koronavírus elleni oltóanyagért. 97 évesen végzett el digitális tanfolyamot egy brassói férfi, hogy megvédje magát az internetes csalóktól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A városi környezetben élő romániaiak egyharmada attól fél, hogy nem lesz elég jövedelme a nyugdíjba vonulás utáni időkben. A kockázatok rangsorában a második helyen a váratlan helyzetekre fordítható tartalékok hiánya áll. Idézi a Grupama elemzését a news.ro. A 18 év alatti gyermekeket nevelő családok esetében a legfőbb kockázatként egy nehéz helyzet kialakulását említették. Ebben az összefüggésben az elemzés kiemeli azt is, hogy az életbiztosítások jelentős potenciállal rendelkeznek, és fontos pénzügyi megoldást jelenthetnek a nyugdíjkori jövedelem elégtelenségével kapcsolatos aggodalmak enyhítésére. A felmérés szerint a fogyasztók pragmatikusak. Vásárlási döntéseiket a racionális és az érzelmi szempontok közötti egyensúly határozza meg. Romániának 600 millió eurót kell kifizetnie a Pfizernek a koronavírus elleni oltóanyagért. Noha a brüsszeli bíróság ítélete alapfokú, mégis végrehajtandó. A belga tanáros testület a vakcina beszerzési szerződésben vállaltak teljesítésére kötelezi az országot. Az igazságügyi miniszter szerint ez a döntés jelentős hatással van az országra, hiszen nagyon nagy pénzösszegről van szó. Románia egy 2020-ban és egy 2021-ben aláírt szerződés alapján 4 rendelést adott le, amelyekért maradéktalanul ki is fizette az 1,2 milliárd lejt. Kötöttek viszont egy harmadik szerződést is. Az 39 millió adag vakcinára vonatkozott. Annak ellenére, hogy már az első 2 szerződésből is megsemmisítésre került közel 3,5 millió adag oltás. 97 évesen végzett el digitális tanfolyamot egy brassói férfi, hogy megvédje magát az internetes csalóktól. A tanfolyamnak köszönhetően ma már képes digitális közszolgáltatásokat igénybe venni, online vásárolni, sőt, akár egy vállalkozást is népszerűsíteni az interneten. Különösen fontos számára a személyes adatok védelme is, hogy elkerülje a kellemetlen meglepetéseket böngészés közben. Az idős férfi motivációja nem csupán a kíváncsiság volt, hanem az a szándék is, hogy megvédje magát az egyre inkább digitalizálódó világ veszélyeitől. Mivel szeret utazni, azt is megtanulta, hogyan használja az internetet úti célok, szállások és hasznos információk keresésére. 92 éves korában hozta létre Facebook fiókját. Nemrég fedezte fel, hogy a brassói megyei könyvtár digitális készségfejlesztő tanfolyamot szervez. Gondolkodás nélkül jelentkezett, és több modul elvégzése után oklevelet is kapott a képzés sikeres befejezéséről.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol Telemeat csupán 12,49-ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilópapírtörlőt csupán 9,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
3: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
4: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Május 13-áig a 65 kapszulás Ariel mosószer ára 57,99-ban, valamint a 250 g-os Jakobs Krönung őrölt kávé ára csupán 19,99-ban. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek, Nagyváradon.
5: Ez a...

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Martinez, you ready, girl?

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
0: FM-en, interneten és mobilon
4: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: A hazai átlagfizetés meg háromszorozódott és reál értékben is több mint duplájára emelkedett Románia uniós csatlakozása óta. Az Oktatási Minisztérium nyilvánosságra hozta az érettségi vizsgák teljes menetrendjét. Az idei végzősök számára az első fontos határidő június 2-a lesz. Ekkor kezdődik a jelentkezés a nyári vizsgaidőszakra. Az RMTS 2025-ben több mint 12 millió eurót kapott romániai forrásokból. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia 2007. január 1-én vált az Európai Unió tagjává. Az azóta eltelt 19 év alatt a bruttó hazai termék hozzávetőleg megnégyszereződött. Írja az economedia.ro. 2006-ban 98 milliárd euró volt a román GDP, idén pedig valószínűleg eléri a 400 milliárd eurót. Ugyancsak látványosan nőtt a vásárlóerő paritáson számított egyfőre eső GDP is. Az életszínvonallal legszorosabban kapcsolatban levő gazdasági mutató tekintetében a csatlakozáskor az uniós átlag 41%-án álltunk, amivel csupán Bulgáriát utasítottuk magunk mögé. Tavaly már 78% volt a romániai érték, amivel 6 tagállamot előztünk meg, köztük Magyarországot is. Ugyanakkor az átlagfizetés is megnőtt. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2007-ben 312 euró volt az országos nettó átlagbér, ami 2025-re 1045 euróra nőtt. Ha figyelembe vesszük a bekövetkezett általános áremelkedéseket, akkor azt kapjuk, hogy a fizetések reál értéke tulajdonképpen 122%-kal nőtt. Az Oktatási Minisztérium nyilvánosságra hozta a 2026-os érettségi vizsgák teljes menetrendjét. Az idei végzősök számára az első fontos határidő június 2-a lesz. Ekkor kezdődik ugyanis a jelentkezés a nyári vizsgaidőszakra. A végzős osztályok diákjai a többi középiskoláshoz képest korábban fejezik be a tanévet, hogy több idejük maradjon a felkészülésre. Az Oktatási Minisztérium által közzétett ütemterv szerint a 12. és 13. osztályos diákok számára 2026. június 4-én véget ér a tanítás. Ezt követően az érettségére koncentrálhatnak. Az idei végzősöknek annak a tanintézetnek a titkárságán kell beiratkozniuk, ahol tanulmányaikat folytatták. A korábbi folyamok végzőseinek pedig szintén abban az iskolában kell bejelentkezniük az érettségire, ahol befejezték a középiskolát. Az RMDS több mint 12 millió eurós bevétellel zárta a 2025-ös évet. Derül ki a hivatalos közlönyben közzétett adatokból, melyeket a Quotidianul elemzett. A szövetség bevételeinek döntő része állami támogatásból származott. A kormány kisebbségi szervezeteknek elkülönített alapjából mintegy 11,5 millió eurót kapott. Az RMDS ezen felül valamivel több mint 630 ezer eurót könyvelt el tagdíjakból, adományokból és egyéb bevételekből. Az állami támogatáson kívül a legnagyobb tételt a tagsági hozzájárulások jelentették. A helyi szervezetek összesen 2,4 millió lejt fizettek be. Hasonló helyzet a Magyarországról Erdélybe érkező támogatásokkal is, melyek az RMDS alapítványaihoz futottak be. 10 év alatt mintegy 18 milliárd forint támogatást kaptak.
6: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
7: De ez még nem minden. Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
8: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Ez itt a reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsora Anitával és Sanyival. És persze itt vagytok velünk ti is, köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
3: Nos, kedves hallgatók, akinek sok befektetni való pénze van, annak érdemes elgondolkodni az építkezésen, ugyanis alaposan felkorbácsolja a falusi házak árát a nagyvárosok közelsége. A legdrágább települések listáján pedig bőven találni erdélyi községeket is. Elemzők szerint a gyermekes családok életmódváltása, illetve a horribilis városi árak járulnak hozzá a falusi házak népszerűségéhez, ezáltal pedig az egyre növekvő átlagos vételárakhoz. Románia legdrágább falusi házait, pontosabban négyzetméterenkénti átlagárait Bukarest, Kolozsvár, Brassó és Temesvár agglomerációs övezete vonultatja fel. Közülük is az országos rangsor első helyét egy a fővárostól 15 kilométerre fekvő község foglalja el. Stefanesti de Zsoszról van szó, ahol a házakat átlagosan 2681 euró per hasznos négyzetméteres áron értékesítik.
2: Az igen.
3: Ezt követi a toplistán a Kolozsvár közelében található Erdőfelek község. A vásárlók itt 2635 eurót fizetnek egy ház hasznos négyzetméteréért.
2: Hát az se kevés.
3: Hát szép kis összegek vannak.
2: Hú, elképesztő. Úristen, nagyon durva. Na, de az a helyzet, hogy valóban kezdik az emberek kinőni a városokat. És akkor, hogyha valaki egy picit szeretne mégiscsak nyugodtabb környezetet, akkor nincs más lehetőség, mint a környező településekre

0: kiköltözni. Ott meg hát nyilván régebbi házakat tudsz csak venni, tehát nagyon ritka ahhoz, hogy most legyen egy ilyen telekosztás, vagy nem is tudom, hogy itt pontosan mi a hivatalos elnevezés ennek, amikor új területeket vonnak be, ugye belterületbe is nyilvánítanak építési telekké, vagy területté. Szóval igen, hát valahol szerintem a jövő az meg még inkább arról fog szólni, hogy még jobban ki fognak menni az emberek a természet közelébe. Valahogy ez az igény, ez most így az utóbbi években, ahogy én tapasztalom, egyre nagyobb lenne.
1: Én is így látom, hogy egy picit, mintha mindenki kezdene visszatérni a gyökerekhez, hogy így mondjuk.
0: Igen.
1: És ugye egy kicsit ilyen zöldebb, természetközelebbi, meg tisztább levegőjű otthont keresnének, meg ugye tényleg azért horribilis árak vannak, tehát hogy több százezer euró egy nagyvárosban egy lakás.
0: Igen.
1: Tehát, hogy egyszerűen elképesztő. Egészen elképesztő, és nem tudom, hogy a mai fiatalok egyáltalán valamikor tudnak-e majd maguknak venni bármilyen ingatlan. Tehát, hogy jelenleg szerintem borzasztóan nehéz egy fiatalnak akár egy kis lakást, egy egyszobás kis garzonlakást egy nagyvárosban megvenni.
0: Igen, nem egyszerű az élet.
1: Tehát egyrészt azért ugye, mert hogy a fizetések egyáltalán nincsenek összhangban az ingatlanárakkal, másrészt manapság már hitelt sem olyan egyszerű felvenni, nekem az a tapasztalatom, tehát hogy lehet, hogy valaki szeretne felvenni hitelt azért, hogy lakást vásároljon, de nincsenek olyan kedvezményes hitelek, vagy olyan lakásvásárlásra szánt hitelek, amelyek annyival kedvezőbbek lennének, és azt akarom kihozni belőle, hogy egész egyszerűen nem tud annyi hitelt felvenni egy fiatal, hogy vegyen meg belőle egy lakást. Hogyha nincs egy jelentős önrésze, akkor a hitelből egész egyszerűen nem fog tudni annyi hitelt szerezni, hogy lakást tudjon magának vásárolni belőle. Ami viszont most így elkeserítő, tehát hogy jó ez, hogy megyünk a falusi házak irányába, de hogy elkeserítő, hogy pont emiatt azok is mennyivel drágábbak lettek, hogy igen, valószínűleg még ott sem nagyon tud majd egy fiatal letelepedni. Most itt nyilván ugye elsősorban a gyerekes családokról van szó, akik valószínűleg már egy kicsit jobban állnak anyagilag, de egy kezdő, egy életét éppen elkezdő, éppen akkor állt munkába fiatalra gondolok, hogy neki ugyan mi választása van, tehát csak az albérlet.
0: Hát igen, vagy ha éppen örököl. Tehát, hogy lehet olyan szerencsés szituáció, hogy ugye a városban dolgozik, de valahol a környéken, ugye ott van a nagyszülői ház például, amit
1: igen, csak ez meg annyira morbid.
0: Hát,
1: tehát,
0: igen.
1: Hogy várod azt, hogy
0: hát
1: örököl.
0: Nem feltétlenül arra akarok én most utalni, hogy
1: igen,
0: azt
1: értem,
0: várni,
1: értem, csak hogy mit mondasz, csak
0: hogy lehet
1: furcsán veszik ki magát, hogy nem költözöm, vagy nem veszek fel hitelt, vagy nem tudom.
0: Majd amikor megöröklöm, akkor majd is ott van, és jó lesz. Igen, morbid, de ugyanakkor meg abszolút életszerű.
1: Persze, nyilván ez az élet, tehát hogy
0: része abszolút a mindennapjainknak. De tény, hogyha lehet választani, én nyilván falusi gyerek vagyok, házban nőttem fel, kertes házba, ugye mifelénk ezt így mondják.
1: Igen.
0: Azt hiszem, hogy itt magánház talán, vagy
1: hát használják a kertes ház kifejezést.
0: Kertes ház is kihasználják, oké. Aztán utána az életem egy viszonylag hosszú szakaszában, egy jó 15 évet laktam panelban, meg blogban.
1: Igen.
0: Ugye itt is, ott is, mert ugye Magyarországon panelnek mondják, itt mondják Magyarországon társasháznak is, és ugye ezek az újabb építésű, ugye nem a tipikus panel, hanem amit már így rendes téglából építenek társasház, az társasház funkciót látja el. Ugye a blokk itt meg, hát ahogy látom, az új építésű blokkok is blokkok, ugye, vagy ahogy tapasztalom, az elnevezés az itt nincs különbség, nem tesznek különbséget
1: a gyűjtőnév
0: esetleg.
1: Igen, igen.
0: Így van az elnevezés, de ami viszont egy érdekesség, hogy itt sokkal nagyobbak a blokklakások, mint Magyarországon a panellakásokat. Valahogy, nem tudom, az úgy akkor normálisnak tűnt, tehát hogy nem volt nekem ilyen klausztrofób érzésem ott abban lakni, de hogyha össze kell hasonlítani az itteniekkel, hát azért legalább másfélszer akkorák.
1: Komolyan?
0: Aha.
1: Az igen.
0: Igen.
1: Nem gondoltam, hogy ekkora különbség vannak.
0: Nagyon nagy különbség van. Igen. Hát ott már egy 45 négyzetméteres lakás, az már relatív nagynak számított. Abból kihoznak két és fél szobát is. Aha. Akár. Ha. Például. Míg az itt komoly. Azért 45 négyzetméter, az majdnem garzon.
1: Igen.
0: Ugye?
1: Hát szóval... igen. Egy nagyobb szobás garzon.
0: Igen. Tehát érdekes különbségek ezek. De egyébként a lényeg az, hogy amit ki akartam ebből hozni, hogy nyilván szívesebben lakok kertesházba, sokkal komfortosabb az élet.
1: Persze.
0: Ugyanakkor meg nyilván ennek vannak azért ilyen tényezői is, hogy ez a ház körül néha kell tenni, venni. Tehát
1: hát egy háznál mindig van mit csinálni,
0: is.
1: Tehát azért az nem olyan, mint egy tömbházlakás.
0: Így van, így van, így van. Szóval lehet, hogy ezt a komfortosságot ezt inkább most máshogy kellene megfogalmaznom, mert mégiscsak kényelmesebb például egy lakásban, egy blokklakásban, lehet, hogy kényelmesebb az élet, ugyanakkor meg mégis jól mondtam, komfortos egy házba lakni. Szóval nekem az egy jó érzés, amikor ki tudok menni az udvarra, vagy én például szeretek füvet nyírni is, tehát hogy itt tenni-venni a ház körül, én azzal egész jól el vagyok, addig is kint vagyok a jó levegőn.
1: Abszolút. Például. És közben tudod hallgatni a Plusz FM-es lágereket.
0: Így van, amit most is meg fogunk tenni, mert hogy most megint azok érkeznek.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedv.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Mar.
1: Plusz FM.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
3: Ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesznek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
4: Az egészségtudatos étkezés, azt gondolom, napjaink meghatározó része kellene, hogy legyen, s ebben a szellemben az uniós vezetőség is igyekszik lépéseket tenni. A Brüsszelben meghirdetett Safe to Eat kampány célja, hogy közérthető tudományos alapokon nyugvó információkkal segítse az európai fogyasztókat a mindennapi élelmiszer választásaik során. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság és partnerei immár 6. alkalommal indítják el a kezdeményezést, amely az elmúlt években folyamatosan bővült és egyre szélesebb közönséget ér el. A kezdeményezés célja nem csupán a lakosság tájékoztatása, hanem a kritikus gondolkodás erősítése és az élelmiszer biztonsággal kapcsolatos tudatosság növelése is. A Safe to Eat program sikerét jól mutatja, hogy egy 2025-ös felmérés szerint az érintett országok lakosságának 41%-át sikerült elérni. Azok, akik találkoztak a kampánnyal, nagyobb figyelmet fordítanak arra, mit esznek, és tudatosabban értékelik az élelmiszerekkel kapcsolatos információkat. Az idei kampány 3 fő területre összpontosít. Egyrészt gyakorlati tanácsokat nyújt az élelmiszerek biztonságos kezeléséről, a címkék helyes értelmezésétől a tároláson át az elkészítésig, másrészt az egészséges táplálkozásra helyezi a hangsúlyt, bemutatva a kiegyensúlyozott étrend alapjait és a tápanyagok szerepét. Harmadrészt pedig az élelmiszerek összetételére irányítja a figyelmet, különös tekintettel az adalékanyagokra, aromák és allergénekre.
3: Hát igen, ez utóbbiakra meg kifejezetten fontos odafigyelni, de egyébként az is egy jó gondolat, hogy ha jól értem, ugye itt elsősorban arra is akarnak figyelmet fordítani, vagy arra inspirálják az embereket, hogy figyeljenek arra is, hogy például milyen a tartósága annak az adott élelmiszernek. Mert ugye lehet, hogy holnap vagy holnap után már lejár ugye a szavatosság ide, és akkor dobhatod ki, és akkor ezzel igazából csak problémát generálsz magadnak, mert egyrészt nem lesz miből kaját csinálni, másrészt meg ugye halmozod a szemetet.
4: Aha. Amúgy egyébként kíváncsi lennék rá, hogy ezek a szavatossági idők, ezek mennyire vannak jól belőve. Tehát, hogy hallottam olyan kísérleteket, hogy volt, igen? Hogy ilyen több éve lejárt konzervet evett meg valaki, és semmi baja nem lett tőle. Jó, most nyilván nem egy tojásra gondolok, vagy egy ilyen friss árura, de igen. Hogy mondjuk egy kiló liszt, vagy egy kiló cukor, vagy valami, tehát ezek a tartós élelmiszerek, hogy vajon ezeknek a szavatossági ideje az úgy mennyire, vagy mi alapján van belőve reálisra. Aha, igen.
3: Gondolom voltak korábban tesztek, ami alapján...
4: Most csak ez így mellékesen így eszembe jutott.
3: De biztos, hogy rátesznek még. Tehát, hogy úgy értem, hogy közelebb hozzá.
4: Igen.
3: Hogy biztosra mennek, annak kapcsán, hogy nehogy véletlenül hamarabb megromolja, mint ami egyébként a szavatossági ideje, mert akkor az azért probléma.
4: Igen. Na, de összességében nem rossz dolog ez a kampány, amit így kitaláltak, és például én is az vagyok, megmondom őszintén, aki nem mindig, sőt, inkább nem olvasom el a termékeknek az összetevőit, nem tudom, de hogy
3: nem
4: mondod.
3: Ezzel.
4: De egyrészt annyira apró betűvel van írva, hogy alig tudom kibogarászni, és a másik az, hogy sokszor hiába olvasom el, mert nem biztos, hogy értem.
3: Nem biztos, hogy tudod értelmezni, és ezzel szerintem mindenki így van, és ahhoz, hogy legtöbben szerintem így vagyunk ezzel, és ahhoz, hogy értelmezni kelljen, meg ugye utána kellene olvasni, és hát egy vásárlás során azért nem feltétlenül erre tudod fordítani az idődet, hogy most még te ott az üzletben utána nézzél.
4: Persze, nem kezded el a telefonodon keresgetni, hogy na most XY összetevőnek mi a magyarázata. Na, de hogyha ebben a kérdésben is ez a kampány tud egy kis segítséget nyújtani, akkor azért az jó lesz. És egyébként a cél az is, hogy a fogyasztók ne csak informáltak legyenek, hanem magabiztosan tudjanak dönteni. A kampány ennek érdekében a bonyolult tudományos ismereteket egyszerű, a mindennapokban is alkalmazható tanácsokká alakítja. Romániában a kampány külön figyelmet fordít az élelmiszer eredetű betegségek megelőzésére, a helyes élelmiszerkezelésre, valamint az élelmiszer pazarlás csökkentésére. A román hatóságok szerint a lakosság egyébként egyre tudatosabb ezen a téren. Míg korábban az ár dominálta a vásárlási döntéseket, ma már egyre többen veszik figyelembe az egészségügyi és hosszú távú szempontokat is.
3: Ez mindenképp pozitívum, meg megsüvegelendő, hogy így van.
4: Igen, erről azért beszéltünk is a napokban, hogy egyébként egyre tudatosabbak ilyen téren az emberek.
3: Igen. Mondjuk akkor ott a főzés kapcsán, tehát ugye saját magunk étel elkészítése kapcsán.
4: De már arra gondolok, hogy inkább fizetnek többet egy élelmiszer megvásárlásakor azért, hogy az friss legyen.
3: Hát én ebben azért még mindig nem hiszek annyira. Nekem ezek kapcsolatban vannak még kétségeim.
4: Megszépítették a felmérés eredményét.
3: Igen. Szerintem még mindig inkább az ár dominál, különösen ebben a vérzivattaros időszakban, mint amilyenben most vagyunk. Ugyanakkor meg persze, ha van keret rá, tehát megvannak az anyagi lehetőségek, akkor szerintem egyre inkább elmondható az, hogy megjön hozzá a tudatosság. Hogy akkor megnézik azt, hogy mire költik a pénzüket. Ez kétségtelen, hogy ezzel kapcsolatban szerintem már egyre jobb a helyzet. És persze akkor ennek örömére mondó vagyok, hogy hallgassuk is a legjobb zenéket.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kikerül a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetéséből a zöldház program, állítja a Proszumerek és Energiaközösségek Egyesülete. Hamarosan használatba kerül a Fogyivásárhelyi körgyűrű, illetve a Nagyvárad és Félixfürdő között épülő vasúti felüljáró. Jelentős változásokat hozhat az Európai Unió új állatvédelmi szabályozása a kutya és macskatartók életében. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetéséből kikerül a zöldház program, állítja a Proszumerek és Energiaközösségek Egyesülete. Az erre korábban elkülönített 1,5 milliárd lejt ugyanis a víz- és csatornahálózati beruházásokra irányították át. Az Egyesület korábban hivatalosan is kérte az akkumulátorokra szánt költségvetés legalább 50%-os emelését. A zöldház program újbóli bevezetését, mindkét támogatási rendszer pályázati mechanizmusának módosítását, valamint a kedvezményezettek önrészének 30%-ra növelését. Annak érdekében, hogy minél több romániai lakos hozzáférhessen a programokhoz. Az ország reggel és este energiafüggő, miközben nem rendelkezik elegendő modern energiatermelő és energiatároló kapacitással. Ennek ellenére a Proszumerek akkumulátoraira szánt költségvetés mindössze 400 millió lej, amit elégtelennek tartanak a terepen tapasztalható műszaki valósághoz képest. A Fogyivásárhelyi körgyűrűn, illetve a Nagyvárad és Félixfürdő közötti vasúti felüljárónál tartott sajtótájékoztatót Mircea Melan, a megyei tanács elnöke hangsúlyozta, bár két különböző befektetésről van szó, a cél azonos. A forgalom gördülékenyebbé tétele a környéken, a környezetszennyezés csökkentése és annak az időnek a lerövidítése, amit a sofőröknek a zsúfolt útkereszteződésekben kell tölteniük. A Nagyváradi és Fogyivásárhelyi körgyűrű kereszteződésénél épülő felüljáró 560 méter hosszú. A munkálatok tavaly augusztusban kezdődtek el, és jelenleg 93%-nál tartanak. A második beruházás a Nagyvárad és Félixfürdő között épülő vasúti felüljáró. Ez 810 méter hosszú és menetirányonként két-két sávos. Itt 55%-ban végeztek a munkálatokkal. Jelentős változásokat hozhat az Európai Unió új állatvédelmi szabályozása a kutya és macskatartók életében. A rendelkezések értelmében a jövőben a kutyákat néhány kivételes esettől eltekintve már nem lehet hosszabb ideig láncon tartani. Emellett kötelezővé válik a kutyák, valamint fokozatosan más házi állatok mikrocsippel történő ellátása is. Romániában a kutyák mikrocsippes azonosítása már jelenleg is kötelező. Azok a tulajdonosok, akik ezt elszalasztják, akár 5000 és 10000 lej közötti bírságra is számíthatnak. A legtöbb vitát a láncon tartástiltása váltotta ki. Az emberek jelentős része félreérti, mit jelent valójában a kutya korlátozása. Nem azért korlátozzák a kutyát, mert rosszat akarnak neki. Azért korlátozzák, hogy ne jelentsen veszélyt emberekre, gyerekekre, szomszédokra, közterületre. Hangsúlyozzák a szakemberek. Szerintük a romániai vidéki infrastruktúra jelenleg nincs felkészülve arra, hogy több ezer eddig láncon vagy bekerített udvarban tartott kutya szabadabban mozoghasson.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: No hát nagyon kellemes szerdát kívánok nektek, a hét közepénél járunk, 2026. május 13 a pontos dátum, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, a mikrofonnál pedig a következő 4 óra műsorvezető házigazdája Keserű Tomi. Készüljetek, hiszen én is készültem, rengeteg érdekességet hoztam magammal, szó lesz majd arról nem is olyan sokára, hogy óriási rubint találtak Myanmarban, aztán beszámolok majd arról is, hogy megbüntettek egy autót, ami évek óta múzeumban áll, aztán maradunk még egy picit a közlekedésnél. Kanadában felakasztottak egy motort a lámpaoszlopra, hogy pontosan hogyan történt a szürreális baleset, az is kiderül majd, illetve a negyedik órában pedig egy kis egészség, az úszás az egyik legjobb szíverősítő mozgás, ezt mondják a szakemberek. Szóval a lényeg, hogy a mai napon is van mit hallgatni, közben természetesen hozom nektek a fontos információkat és a helyi aktualitásokat, és a slágereket és a magyar kedvenceket. Erre itt a bizonyíték, indulunk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár!

Szerdán, ez már a Sláger Plusz második órája. A Bihar megyei tanács közzétette a mozgópiacok májustól érvényes új órarendjét. Ezek szerint Nagyváradőssiben a Kázabán téren, az Antonio Alexei sportcsarnok mellett keddenként 12 és 16 óra között, illetve csütörtökönként 14 és 18 óra között, míg a Szent László téren minden kedden 17 és 20 óra között, valamint szombatonként 9 és 14 óra között tartanak ilyen vásárokat. Ugyanakkor Váradszőlősön meghatározatlan ideig szünetelnek azok. A közleményben megjegyzik, tavaly összesen 160 alkalommal tartottak vásárt, a résztvevő termelők száma pedig meghaladta a 200-at. A vásárt 2023 óta szervezik meg a Bihar megyei tanács, az Érmelléki Gazdák Egyesülete, Nagyvárad polgármesteri hivatala, valamint a Nagyvárad és a régió turizmusát népszerűsítő egyesület és a Bihar megye fenntartható fejlődését támogató egyesület közötti partnerség megállapodása alapján. Köszönöm szépen a figyelmeteket, a piacról pedig akkor vissza a slágerekhez és a magyar kedvenc

0: A legtöbb helyi hír szerdán is tőlünk itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban. A nagyváradi önkormányzat arra hívja a lakosokat, hogy vegyetek részt annak az új szabályzatnak a közvitájában, amelynek célja, hogy a város barátságosabbá váljon a házi kedvencek számára, és egyértelmű szabályokat vezessen be az állatok köz és nyilvános magánterekbe való belépésére vonatkozóan. A szabályzat célja, hogy egyensúlyt teremtsen az állattartók igényei és a városi tér valamennyi használójának érdekei között, világos előírásokkal és korszerű megoldásokkal. A javaslatok között szerepel az állatok zöldövezetekbe, közintézményekben és a tömegközlekedési eszközökre való belépésének szabályozása, az állattartók felelősségének pontos meghatározása, a kedvenceket szolgáló infrastruktúra fejlesztése, például sétálóvezetek és kutyajátszóterek kialakítása, a gazdátlan állatok kezelésének javítása, beleértve a Grivei-Menhely gondozási, rehabilitációs és örökbefogadási központtá alakítását. A dokumentáció megtekinthető az intézmény honlapján a közviták menüpontban és a nagyváradi polgármesteri hivatal műszaki igazgatóságán a Jean Calvin utca 5 szám alatt. Az érdeklődők a hirdetmény közzétételétől számított 30 naptári napon belül május 22-éig küldhetnek javaslatokat, észrevételeket vagy ajánlásértékű véleményeket, például e-mailben a direkcia.technikakukac.oredia.ro címre, vagy postai úton a Szent László tér 1 szám alá, személyesen pedig a nagyváradi polgármesteri hivatal ügyfélfogadó termében a Piramisban. A beérkezett javaslatokat elemzik, és ezek alapján véglegesítik a szabályzat végső változatát. Köszi a figyelmet, hallassátok a hangotokat!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Színház, film, kiállítások, koncertek és könyvbemutatók. A Festum Varadinum kulturális programjai mindenkinek szólnak. Merülj el az irodalom, a művészet és a zene világában. Találkozzunk május 3-a és 17-e között Nagyváradon. Részletekért látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra. Festum Varadinum. A közös pont, ami összeköt minket.
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
3: Kövezz a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában, Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól, már 15.515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
4: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscontba az Ogorulúj út 65G szám alá a Szülősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust domol telemeát csupán 12 lej 49-ban ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9 lej 99-ban ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
1: És most vissza a zenéhez.
0: Kellemes szerdát kívánok nektek itt a Plusz FM-en a Sláger Plusz második órájában. A téma pedig közeledik méghozzá azzal kapcsolatban, hogy megbüntettek egy autót, ami évek óta múzeumban áll. Hogy ez hogyan fordulhatott elő? No hát, arról is beszélgetünk az óra második felében. Tartsatok velem, most pedig jönnek a legnagyobb kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a Plusz FM.

már a Sláger Plusz második órája szerdán. Az egyik magazin szerint egy egészen abszurd eset történt. Képzeljétek el, a gyors hajtásért megbüntettek egy autót, eddig hát rendben is lenne a történet, viszont itt jön a csavar, ami évek óta egy múzeumban porosodik, és hát fizikailag képtelen lett volna részt venni a forgalomban. A tulajdonos csak akkor értesült a bírságról, amikor megérkezett a hivatalos levél, benne a dátummal, az időponttal és a pontos sebességgel. A probléma ott kezdődött, hogy a Trafipax egy olyan rendszámot olvasott be, amely nem az autóra volt felszerelve, hanem egy teljesen másik járműhöz tartozott. A múzeumban kiállított kocsi rendszáma ugyanis évekkel ezelőtt lekerült, a jármű pedig hát forgalomból kibont státuszban van. A tulajdonos természetesen fellebbezést nyújtott be, és hát hamar kiderült, a rendszer egyszerűen rosszul ismerte fel a rendszámot, a bírság pedig tévesen került kiállításra. A hatóság végül visszavonta a büntetést, de az eset mindenképpen jól mutatja, hogy mennyire sérülékeny lehet az automatikus rendszámfelismerés, ha nincs mögötte hát megfelelő emberi ellenőrzés. A magazin szerint ez nem egyedi jelenség egyébként, időről időre előfordul, hogy a kamerák hibáznak, és hát olyan autókat büntetnek meg, amelyek a valóságban meg sem mozdultak. De hál' Istennek itt azért szerencsésen végződött a történet. Ti is tartsátok be a sebességhatárokat és a szabályokat, ha éppen úton vagytok, balesetmenteset mindenkinek, a legnagyobb kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

No, ez volt a Sláger Plusz második órája. 2026. május 13-án szerdán dübörög tovább az adás. Jönnek mindjárt a ropogós információk, a legfrissebb hírek. Ezeket a mai napon Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából kapjátok, fogadjátok nagyon sok szeretettel. Aztán természetesen belecsapunk a harmadik órába, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
1: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a nagyváradi várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim Grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: A hazai átlagfizetés megháromszorozódott és reálértékben is több mint duplájára emelkedett Románia uniós csatlakozása óta. Az Oktatási Minisztérium nyilvánosságra hozta az érettségi vizsgák teljes menetrendjét. Az idei végzősök számára az első fontos határidő június 2-a lesz. Ekkor kezdődik a jelentkezés a nyári vizsgaidőszakra. Az RMTS 2025-ben több mint 12 millió eurót kapott romániai forrásokból. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia 2007. január 1-én vált az Európai Unió tagjává. Az azóta eltelt 19 év alatt a bruttó hazai termék hozzávetőleg megnégyszereződött. Írja az economedia.ro. 2006-ban 98 milliárd euró volt a román GDP, idén pedig valószínűleg eléri a 400 milliárd eurót. Ugyancsak látványosan nőtt a vásárlóerőparitáson számított egyfőre eső GDP is. Az életszínvonallal legszorosabban kapcsolatban levő gazdasági mutató tekintetében a csatlakozáskor az uniós átlag 41%-án álltunk, amivel csupán Bulgáriát utasítottuk magunk mögé. Tavaly már 78% volt a romániai érték, amivel 6 tagállamot előztünk meg, köztük Magyarországot is. Ugyanakkor az átlagfizetés is megnőtt. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2007-ben 312 euró volt az országos nettó átlagbér, ami 2025-re 1045 euróra nőtt. Ha figyelembe vesszük a bekövetkezett általános áremelkedéseket, akkor azt kapjuk, hogy a fizetések reálértéke tulajdonképpen 122%-kal nőtt. Az Oktatási Minisztérium nyilvánosságra hozta a 2026-os érettségi vizsgák teljes menetrendjét. Az idei végzősök számára az első fontos határidő június 2-a lesz. Ekkor kezdődik ugyanis a jelentkezés a nyári vizsgaidőszakra. A végzős osztályok diákjai a többi középiskoláshoz képest korábban fejezik be a tanévet, hogy több idejük maradjon a felkészülésre. Az Oktatási Minisztérium által közzétett ütemterv szerint a 12. és 13. osztályos diákok számára 2026. június 4-én véget ér a tanítás. Ezt követően az érettségi érettségire koncentrálhatnak. Az idei végzősöknek annak a tanintézetnek a titkárságán kell beiratkozniuk, ahol tanulmányaikat folytatták. A korábbi folyamok végzőseinek pedig szintén abban az iskolában kell bejelentkezniük az érettségire, ahol befejezték a középiskolát. Az RMDS több mint 12 millió eurós bevétellel zárta a 2025-ös évet. Derül ki a hivatalos közlönyben közzétett adatokból, melyeket a Quotidianul elemzett. A szövetség bevételeinek döntő része állami támogatásból származott. A kormány kisebbségi szervezeteknek elkülönített alapjából mintegy 11,5 millió eurót kapott. Az RMDS ezen felül valamivel több mint 630 ezer eurót könyvelt el tagdíjakból, adományokból és egyéb bevételekből. Az állami támogatáson kívül a legnagyobb tételt a tagsági hozzájárulások jelentették. A helyi szervezetek összesen 2,4 millió lejt fizettek be. Hasonló helyzet a Magyarországról Erdélybe érkező támogatásokkal is, melyek az RMDS alapítványaihoz futottak be. 10 év alatt mintegy 18 milliárd forint támogatást kaptak.
7: Plusz FM időjárás jelentés.
8: A mai napon felhők szűrhetik meg a napsütést. Csapadék nem várható, de záporok, zivatarok kialakulhatnak. Napközben 17, éjjel pedig 5 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél helyenként megélénkülhet, és jelen pillanatban erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
7: Közlekedési információk.
8: Lezárták a 19-es országút Váradról ki- és bevezető Szóisoló utcai szakaszát. A bevásárlóközpont mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülővel a Jumbo melletti a 19-es országutat a Szántói úttal összekötő út és a Szántói út használatával tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a város központi részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. Forgalomkorlátozások léptek életbe az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáró építési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbachhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbachig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Javában zajlik a csúcs, a városból kivezető utakon meglehetősen élénk a forgalom, mivel az ingázók is elindultak hazafelé a városból, úgyhogy torlódásokra lehet számítani. Ugyanakkor például a Borsi úton igen sokan jönnek a városba befelé, munka után az ipari parkból. Lassú a haladás a Dáncsiánu hídon, az első Károly hídon a Szobáta környékén, illetve a Dácsia Sugár úton, a Kentemíren, az Aradi úton és a Kolozsvári úton is. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
7: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
8: Továbbra is a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját és a Sláger Pluszt, aminek a harmadik felvonása, a harmadik órája vette kezdetét 2026. május 13-án szerdán, a hét munkanapjainak a közepén. Kitartást a melósoknak. Együtt vagyunk, hiszen a stúdióból Kessérű Tomi köszönt benneteket. Ebben az órában is vannak nálam fontos információk, helyi aktualitások. Az óra második felében pedig egy újabb téma az utakról. Hát kérem szépen, egy motort nemes egyszerűséggel felakasztottak egy lámpaoszlopra Kanadában. Eddig nem tűnik szürreálisnak a történet, hát arra is gondolhatunk, hogy valami csíntevésről van szó. Viszont ha hozzátesszük, hogy ez egy baleset eredménye, akkor ott már azért érdekesebb a sztori. Hát tartsatok velem, és mindenre fényderítünk. Várlak benneteket, most pedig pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek.
7: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vá

Plus FM.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nagyvárad kulturális életének meghatározó eseménye ugye a Festum Baladinum, amely több mint 3 évtizede hozza össze minden évben a város közösségét. Az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat már a helyi magyar közösség fontos identitásőrző eseményévé vált. Holnap reggel ismét iskolai programokkal indul a nap. 10 órától a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban vállalkozó, mint mentor, az Én Utam a Sikerhez elnevezéssel tekinthetnek meg az érdeklődők egy előadást. Szintén 10 órától a Lédaházban Mohács és Emlékezete címmel konferencia és kötetbemutató lesz. 11 órától a Lórántfi Zsuzsanna Református Gimnáziumban a diákok alkotásaiból rendezett kiállítást lehet megtekinteni. Az Ady Endre Elméleti Líceum dísztermében pedig 14 órától a Bihar megyei és nagyváradi magyar tannyelvű végzős osztályok közös búcsúztatása veszi majd kezdetét. Holnap is lesz természetesen unitárius udvar 16 órától. Az Orsolya óvodában pedig ugyanebben az időben óvodába a bölcsödébe hívogató, ismerkedő délután az intézmény iránt érdeklődő szülőknek és gyermekeiknek. 17 órától a Transzilvánia színpadon a Suttogások és Sikolyok című előadást lehet majd megtekinteni. A Cinema Palace-ban pedig a Fesztivál Ország című dokumentumfilmet. Jegyek ingyenesen igényelhetőek az RMDS-nél. 19 órától a Fix rendezvényteremben kezdetét veszi az Ekehart fotókiállítás, a Szigligeti Színházban pedig a Magyar Táncművészeti Egyetem vendégjátéka Nyílik a világ címmel. A rendezvényekről egyébként részletesen a festumbaradinum.ro weboldalon keresztül kaphattok részletes tájékoztatást. Kellemes tartalmas időtöltést, kikapcsolódást kívánok nektek!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Plusz FM-en a Sláger Plusz harmadik órájában helyből ismét egy hír. Összesen 120 csatorna fedelet cserélnek ki Nagyváradon, a Kolozsvári úton és az Averészkő utcán. A munkálatok pedig várhatóan május 15-ig tartanak. Jelenleg egyébként 3 munkás csapat és 4 munkagép dolgozik párhuzamosan a Kolozsvári út 3 szakaszán. A kivitelezők a jövő hét folyamán várhatóan átvonulnak az Averészkő utcára. A munkálatok miatt a múlt héten az érintett útszakaszokon sávlezárásokra volt szükség, így a forgalom irányonként egyetlen sávon haladt. Az ideiglenes korlátozások miatt jelentős torlódások alakultak ki a környéken. Miután az első sávban kicserélik a csatorna fedeleket, újra aszfaltozzák az útfelületet, ezt követően pedig a munkálatok a második sávban folytatódnak, amelyet szintén lezárnak a forgalom elől. A munkálatok egyébként május 5-én kezdődtek, amikor a nagyváradi polgármesteri hivatal a nagyváradi vízművekkel együttműködésben elindította a régi csatorna fedelek cseréjét. Az összes régi fedelet önszintező aknafedlapokra cserélik, és az érintett útszakaszokat újra is aszfaltozzák. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjetek az érintett területeken, és tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket. Köszönöm szépen!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Egy pohár jó bor, a körös part fényei és light jazz dallamok. A borparton kiváló borászatok is élő zene vár, ahol a jó borok mellett a beszélgetések is könnyedén folynak. Május 15-e és 17-e között fedezd fel az érmelléki borokat, és idén egy különleges újdonságot is. Először csatlakozik hozzánk a Kincses Pince Vándor Borfesztivál, amely a Kárpát-medence legjavát hozza el a körös partra. Éld át a pillanatot, mert nálunk minden cseppnek története van. Ez a közös pont. Részletekért látogass el a www.festumveredinum.ro oldalra.
3: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
4: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Szép napot, jó rádiózást kívánok nektek továbbra is itt a Plusz FM-en szerdán a Sláger Plusz harmadik órájában. Én már készítem nektek a témát, nem sokára egy nagyon szürreális balesettel foglalkozunk majd. Kanadában hát fennakadt egy motor egy lámpaoszlopon, hogy ez hogyan történhetett meg, az is kiderül hamarosan. Most pedig zene!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz, ez a...

Itt a Sláger Plusz harmadik órájában már is jön a mai nap legszürreálisabb híre. Egy magazin szerint hát egy nagyon különös baleset történt Kanadában. Egy motor konkrétan fennakadt egy lámpaoszlop tetején. Én is megnéztem a képeket, egészen fura, olyan, mintha mondjuk egy májusfát akartak volna felállítani, és ezt a motort azért akasztották volna fel a lámpaoszlopra, de hát természetesen nem ez történt. A járókelők is először azt hitték, hogy valami reklám vagy művészeti installáció, de aztán hamar kiderült, hogy valódi balesetről van szó. A rendőrség beszámolója szerint a motoros elvesztette az irányítást, felhajtott egy patkára, majd a lendület úgy megdobta a járművet, hogy az több méter magasan a lámpaoszlop karján kötött ki. A sofőr csodával határos módon túlélte, bár súlyos sérülésekkel vitték kórházba. A helyszínre érkező tűzoltóknak daruval kellett leemelniük a motort, mert egyszerűen nem lehetett megközelíteni. A hatóságok szerint nagyon ritka, hogy egy kétkerekű ilyen pályát írjon le, de a sebesség, az útpatka és a szerencsétlen szög együtt hát olyan katapult hatást okozott, ami ezt lehetővé tette. A fotók azóta bejárták a közösségi médiát és a világot, és hát sokan csak annyit írtak, ilyen balesetet még a filmekben sem látni. És ne is lássunk többet, én azt mondom, nézzétek meg a képeket, egészen szürreális, vigyázzatok magatokra, még akkor is, hogyha esetleg motorral vágtok neki az utaknak. Balesetmentesett továbbra is mindenkinek, és hallgassátok a Plusz FM-et, már is pörögnek a slágerek és

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Nagyon szép napot, nagyon szuper szerdát és jó rádiózást kívánunk nektek itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Ez volt az elmúlt egy órában a Sláger Plusz harmadik etapja. Most jönnek a friss hírek, a ropogós információk Ábrahám Miklóstól, aztán természetesen jövök vissza, hiszen a következő egy órát is még együtt töltjük. Már is mutatom nektek, hogy a hírek után melyik dallal fogunk startolni.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol telemeát csupán 12,49-ban ért, valamint egy tekercses három rétegű kilopapírtörlőt csupán 9,99-ban ért. Az árak legalább három darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
4: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Kikerül a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetéséből a Zöldház program, állítja a Proszumerek és Energiaközösségek Egyesülete. Hamarosan használatba kerül a Fogyivásárhelyi körgyűrű, illetve a Nagyvárad és Félixfürdő között épülő vasúti felüljáró. Jelentős változásokat hozhat az Európai Unió új állatvédelmi szabályozása a kutya és macskatartók életében. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetéséből kikerül a Zöldház program, állítja a Proszumerek és Energiaközösségek Egyesülete. Az erre korábban elkülönített 1,5 milliárd lejt ugyanis a víz- és csatornahálózati beruházásokra irányították át. Az Egyesület korábban hivatalosan is kérte az akkumulátorokra szánt költségvetés legalább 50%-os emelését. A Zöldház program újbóli bevezetését, mindkét támogatási rendszer pályázati mechanizmusának módosítását, valamint a kedvezményezettek önrészének 30%-ra növelését. Annak érdekében, hogy minél több romániai lakos hozzáférhessen a programokhoz. Az ország reggel és este energiafüggő, miközben nem rendelkezik elegendő modern energiatermelő és energiatároló kapacitással. Ennek ellenére a Proszumerek akkumulátoraira szánt költségvetés mindössze 400 millió lej, amit elégtelennek tartanak a terepen tapasztalható műszaki valósághoz képest. A Fogyivásárhelyi körgyűrűn, illetve a Nagyvárad és Félixfürdő közötti vasúti felüljárónál tartott sajtótájékoztatót Mir Csambalán. A megyei tanács elnöke hangsúlyozta, bár két különböző befektetésről van szó, a cél azonos. A forgalom gördülékenyebbé tétele a környéken, a környezetszennyezés csökkentése és annak az időnek a lerövidítése, amit a sofőröknek a zsúfolt útkereszteződésekben kell tölteniük. A Nagyváradi és Fogyivásárhelyi körgyűrű kereszteződésénél épülő felüljáró 560 méter hosszú. A munkálatok tavaly augusztusban kezdődtek el, és jelenleg 93%-nál tartanak. A második beruházás a Nagyvárad és Félixfürdő között épülő vasúti felüljáró. Ez 810 méter hosszú és menetirányonként 2-2 sávos. Itt 55%-ban végeztek a munkálatokkal. Jelentős változásokat hozhat az Európai Unió új állatvédelmi szabályozása a kutya és macskatartók életében. A rendelkezések értelmében a jövőben a kutyákat néhány kivételes esettől eltekintve már nem lehet hosszabb ideig láncon tartani. Emellett kötelezővé válik a kutyák, valamint fokozatosan más házi állatok mikrocsippel történő ellátása is. Romániában a kutyák mikrocsippes azonosítása már jelenleg is kötelező. Azok a tulajdonosok, akik ezt elszalasztják, akár 5000 és 10000 lej közötti bírságra is számíthatnak. A legtöbb vitát a láncon tartani kutyakorlátozás tiltása váltotta ki. Az emberek jelentős része félreérti, mit jelent valójában a kutya korlátozása. Nem azért korlátozzák a kutyát, mert rosszat akarnak neki. Azért korlátozzák, hogy ne jelentsen veszélyt emberekre, gyerekekre, szomszédokra, közterületre. Hangsúlyozzák a szakemberek. Szerintük a romániai vidéki infrastruktúra jelenleg nincs felkészülve arra, hogy több ezer eddig láncon vagy bekerített udvarban tartott kutya szabadabban mozoghasson.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
6: A mai napon felhők szűrhetik meg a napsütést. Csapadék nem várható, de záporok, zivatarok kialakulhatnak. Napközben 17, éjjel pedig 5 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél helyenként megélénkülhet, és jelen pillanatban erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
6: Megkezdődött a régi burkolat felszerése a Republicsin és a Mihály Eminescu utcák kereszteződésében, és előreláthatólag a hónap végéig el is fog tartani, mire a bontás után az új burkolat a helyére kerül, ezért számítsatok arra, hogy nehézkes lesz a közlekedés ott, illetve számítsatok hosszabb menetidőre a környéken, sőt, ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. Illetve május 15-ig lezárták a forgalom elől a William Shakespeare utca egy részét, a szennyvíz és csapadék vízhálózat cseréje miatt. A korlátozás a Spályú Krisenaim és a Pojanice utcák közötti szakaszon van érvényben. Javában zajlik a csúcs, a városból kivezető utakon meglehetősen élénk a forgalom, mivel az ingázók is elindultak hazafelé a városból, úgyhogy torlódásokra lehet számítani. Ugyanakkor például a Borsi úton igen sokan jönnek a városba befelé, munka után az ipari parkból. Lassú a haladás a Denszusi Jánu hídon, az első Károly hídon a Szobáta környékén, illetve a Dácsia Sugár úton, a Kantemiren, az Aradi úton és a Kolozsvári úton is. Nem megszokásból vezessetek, érjetek célba épségben, jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: Még ebben az órában is együtt, hál' Istennek, itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Ez már a Sláger Plusz negyedik órája, 2026. május 13 a pontos dátum, szerda van, a hét közepe. A mikrofonnál a stúdióban a műsorvezető, a házigazda, ebben az órában is Kessérű Tomi. Kérem szépen a figyelmeteket továbbra is, hiszen folyamatosan szállítom még mindig nektek a fontos infókat, a helyi aktualitásokat, illetve természetesen lesz majd egy témánk is az óra második felében, méghozzá az egészségünkkel kapcsolatban. Azt mondják a szakemberek, hogy például nem a futás, vagy mondjuk nem a gyaloglás teszi a legjobbat a szívünkkel, hanem az úszás. Ez az egyik legjobb szíverősítő mozgás. Na hát ezzel kapcsolatban is hozom majd a részleteket, és beszélgetünk az óra második felében. Amit még én hozzátennék ehhez, ami még jól erősít bennünket, hát az kérem szépen a zene, méghozzá a nem is akármilyen zene, hanem a slágerek és a magyar kedvencek, amelyeket már is játszok nektek. Figyeljetek!
1: Slágerek, magyar kedvencek!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kedves szülők, figyelem itt a Schlager Plusz negyedik órájában. A tanügyminisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint május 18-a és 22-e között zajlik a már bölcsödés vagy óvodás gyerekek újraíratása. Május 22-én közzéteszik a szabadon maradt helyek számát. Azokban az oktatási intézményekben, amelyekben bölcsöde is működik, a harmadik életévüket betöltött bölcsödéseket a szülők kérésére a rendelkezésre álló helyek függvényében és életkor szerint csökkenő sorrendben át lehet iratni a kis csoportos óvodások közé. A beiratkozás első szakasza május 25-e és június 18-a között zajlik. A beiratkozásnál három opciót kell megjelölni. A gyerekek elosztása a helyek számától függ. Május 25-e és 29-e között történik a kérések benyújtása. Június 2-a és 8-a között az első opciók alapján történő elosztás. Június 9-e és 12-e között a másodikként, június 15-e és 17-e között pedig a harmadikként megjelölt opciók alapján történő leosztás. Június 18-án közzéteszik az eredményeket és a szabadon maradt helyek számát. A második szakaszban június 22 és 26 között kell benyújtani a kéréseket, majd június 29-e és július 1-e között az elsőként, július 2-a és 6-a között a másodikként, majd július 7-én és 8-án a harmadikként megjelölt opció alapján történik a helyek betöltése. Július 9-én közzéteszik a második szakasz eredményeit és a második szakasz nyomán üresen maradt helyeket. Ezekre augusztus 17-e és 27-e között lehet majd jelentkezni azoknak, akiket az első két szakaszban sehova nem soroltak be. Ennek eredményeit augusztus 28-án teszik közzé, a tanügyminisztérium pedig hát emlékeztet, hogy a gyerekeknek kötelező kijárniuk az óvodai középső és nagy csoportot. Köszönöm a figyelmeteket, én pedig már is közzéteszem a slágereket és a magyar kedvenceket.

0: Még egy kis kultúra a jó zenék között itt a Plusz FM-en. Hát az Ernst Galéria és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közös szervezésében különleges jelentőségű képzőművészeti kiállítás tekinthető meg a Püspöki Palotában, Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből címmel. A Nagyváradi kiállítás a 2023-ban elindított sorozat negyedik állomása, aminek célja a Nagybányai Festőiskola örökségének újra kontextualizálása és szélesebb közönséghez való eljuttatása a Kárpát-medence különböző városaiban. A válogatás koncepciója Eleni Korányi kurátor nevéhez fűződik, aki az Ernst Galéria gyűjteményére, valamint magyarországi és nemzetközi kapcsolataira támaszkodva olyan műtárgy együttest állított össze, amely a Nagybányai iskola stiláris sokszínűségét és fejlődési ívét egyaránt bemutatja. Az időszakos kiállítás különlegessége, hogy több olyan jelentős mű is szerepel benne, amely ritkán látható a nyilvánosság előtt. A tárlat átfogó képet nyújt a nagybányai művésztelep fejlődéséről, a századforduló naturalista festészetétől az impressionizmuson és posztimpressionizmuson át egészen az avantgárd irányzatokig, valamint a posztnagybányai mesterek munkásságáig. Eleni Korányi kurátorral ugye kolléganőnk Szegedi Mária is készített egy riportot, ami természetesen visszahallgatható a pluszfm.ro weboldalon, az interjúk menüpontot keressétek. A tárlatot pedig június 20-áig, hétfőtől szombatig 9 és 17 óra között lehet megtekinteni a Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállító terében. Várnak benneteket sok szeretettel!
1: Itt a Plusz FM! Reklám!
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullám medencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
3: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Itt a Sláger Plusz negyedik órájában is lesz témánk, van miről beszélni, a szívünk egészségével fogunk foglalkozni, ugyanis azt mondják a szakemberek, hogy az úszás az egyik legjobb szíverősítő mozgás, úgyhogy ússzatok velem továbbra is ti is itt a Plusz FM-en slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No hát a Sláger Plusz negyedik órájában akkor foglalkozzunk az egyik legfontosabb szervünkkel, ami hát működtet bennünket, és hát pumpálja a vért folyamatosan megállás nélkül, a szívünkről lesz szó természetesen. Egy magazin szerint új kutatások erősítik meg, hogy az úszás az egyik legegészségesebb mozgásforma a szív számára. A vízben végzett edzés egyszerre kíméli az ízületeket és terheli meg a keringést, így azoknak is ideális, akik mondjuk futni vagy intenzívebben sportolni nem tudnak. A szakértők kiemelik, már napi 20-30 perc könnyed úszás is hát jelentősen javítja a szívállapotát, csökkenti a vérnyomást és segít a stressz levezetésében. A víz felhajtó ereje miatt a test súlya jóval kisebb terhelést kap, így az úszás különösen ajánlott idősebbeknek, túlsúlyosaknak vagy mondjuk rehabilitáció alatt állóknak. A kutatók szerint az úszás azért hatékony, mert egyszerre dolgoztatja meg a nagy izomcsoportokat, miközben a pulzust stabilan a szív barát zónában tartja. Ráadásul a vízben végzett mozgás javítja a légzést és a tüdőkapacitást is. Egy biztos tehát, ha valaki olyan sportot keres, ami kíméletes, mégis erősen támogatja a szív- és érrendszert, akkor az úszás az egyik legjobb választás. Hát megmondom őszintén, nekem csak egy problémám van ezzel, hogy ha az ember úszni szeretne, akkor hát nem úgy van, mint a futással, vagy mondjuk a gyaloglással, hogy kimegy és neki kezd, hanem ugye össze kell csomagolni, el kell menni az úszodába, ott át kell öltözni, utána leússzuk a magunk pár száz méterét, utána letusolni, aztán visszaöltözni és hazajönni, úgyhogy igazából ebből a fél órából lehet egy ilyen több órás procedúra is, de ezek szerint megéri. Hát mi meg a slágerekben és a magyar kedvencekben fürdőzünk, lubickolunk, csobbanunk itt a Plusz FM-en. Jó egészséget nektek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Na hát itt a mai műszak, a mai menet, a mai műsor vége, május 13-án szerdán. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy együtt rádióztunk, és hogy együtt töltöttük az elmúlt 4 órát. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, a Kessérű Tomi. Találkozunk holnap kispénteken a szokott időben és helyen itt a Plusz FM-en. Legyetek jók és vigyázzatok magatokra, és hallgassatok bennünket, nem sokára érkeznek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán pedig indul egy újabb óra, méghozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek!

0: Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiscontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99-ért, valamint 500 g-os Comtim Grill kolbászt csupán 11,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlás esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egy elemzés szerint a városiak egyharmada attól tart, hogy nem lesz elegendő pénze nyugdíjas korában. Romániának 600 millió eurót kell kifizetnie a Pfizernek a koronavírus elleni oltóanyagért. 97 évesen végzett el digitális tanfolyamot egy brassói férfi, hogy megvédje magát az internetes csalóktól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A városi környezetben élő romániaiak egyharmada attól fél, hogy nem lesz elég jövedelme a nyugdíjba vonulás utáni időkben. A kockázatok rangsorában a második helyen a váratlan helyzetekre fordítható tartalékok hiánya áll. Idézi a Groupama elemzését a news.ro. A 18 év alatti gyermekeket nevelő családok esetében a legfőbb kockázatként egy nehéz helyzet kialakulását említették. Ebben az összefüggésben az elemzés kiemeli azt is, hogy az életbiztosítások jelentős potenciállal rendelkeznek, és fontos pénzügyi megoldást jelenthetnek a nyugdíjkori jövedelem elégtelenség kapcsolatos aggodalmak enyhítésére. A felmérés szerint a fogyasztók pragmatikusak. Vásárlási döntéseiket a racionális és az érzelmi szempontok közötti egyensúly határozza meg. Romániának 600 millió eurót kell kifizetnie a Pfizernek a koronavírus elleni oltóanyagért. Noha a brüsszeli bíróság ítélete alapfokú, mégis végrehajtandó. A belga taláros testület a vakcina beszerzési szerződésben vállaltak teljesítésére kötelezi az országot. Az igazságügyi miniszter szerint ez a döntés jelentős hatással van az országra, hiszen nagyon nagy pénzösszegről van szó. Románia egy 2020-ban és egy 2021-ben aláírt szerződés alapján 4 rendelést adott le, amelyekért maradéktalanul ki is fizette az 1,2 milliárd lejt. Kötöttek viszont egy harmadik szerződést is. Az 39 millió adag vakcinára vonatkozott. Annak ellenére, hogy már az első két szerződésből is megsemmisítésre került közel 3,5 millió adag oltás. 97 évesen végzett el digitális tanfolyamot egy brassói férfi, hogy megvédje magát az internetes csalóktól. A tanfolyamnak köszönhetően ma már képes digitális közszolgáltatásokat igénybe venni, online vásárolni, sőt, akár egy vállalkozást is népszerűsíteni az interneten. Különösen fontos számára a személyes adatok védelme is, hogy elkerülje a kellemetlen meglepetéseket böngészés közben. Az idős férfi motivációja nem csupán a kíváncsiság volt, hanem az a szándék is, hogy megvédje magát az egyre inkább digitalizálódó világ veszélyeitől. Mivel szeret utazni, azt is megtanulta, hogyan használja az internetet úti célok, szállások és hasznos információk keresésére. 92 éves korában hozta létre Facebook fiókját. Nemrég fedezte fel, hogy a brassói megyei könyvtár digitális készségfejlesztő tanfolyamot szervez. Gondolkodás nélkül jelentkezett, és több modul elvégzése után oklevelet is kapott a képzés sikeres befejezéséről.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! A Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
2: Irigy, Hónajmirigy,
1: Konyha,
2: Hooligans,
1: Kicsi Gesztenye Klub,
2: Gangsta Zuli és a Kartel,
1: Jude Law,
2: Mobilmánia Viki Rágyulával,
1: Budapest Folk Band,
2: Betonhofi,
1: Sárik Péter Trió és Kosika,
2: Ladány Bele 27,
1: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
2: Váradi Roma Café,
1: Subtons,
2: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
1: Részletek a Facebookon és a festumvaradinum.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosarade@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A hazai átlagfizetés megháromszorozódott és reálértékben is több mint duplájára emelkedett Románia uniós csatlakozása óta. Az Oktatási Minisztérium nyilvánosságra hozta az érettségi vizsgák teljes menetrendjét. Az idei végzősök számára az első fontos határidő június 2-a lesz. Ekkor kezdődik a jelentkezés a nyári vizsgaidőszakra. Az RMTS 2025-ben több mint 12 millió eurót kapott romániai forrásokból. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia 2007. január 1-én vált az Európai Unió tagjává. Az azóta eltelt 19 év alatt a bruttó hazai termék hozzávetőleg megnégyszereződött. Írja az economedia.ro. 2006-ban 98 milliárd euró volt a román GDP, idén pedig valószínűleg eléri a 400 milliárd eurót. Ugyancsak látványosan nőtt a vásárlóerő paritáson számított egyfőre eső GDP is. Az életszínvonallal legszorosabban kapcsolatban levő gazdasági mutató tekintetében a csatlakozáskor az uniós átlag 41%-án álltunk, amivel csupán Bulgáriát utasítottuk magunk mögé. Tavaly már 78% volt a romániai érték, amivel 6 tagállamot előztünk meg, köztük Magyarországot is. Ugyanakkor az átlagfizetés is megnőtt. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2007-ben 312 euró volt az országos nettó átlagbér, ami 2025-re 1045 euróra nőtt. Ha figyelembe vesszük a bekövetkezett általános áremelkedéseket, akkor azt kapjuk, hogy a fizetések reálértéke tulajdonképpen 122%-kal nőtt. Az Oktatási Minisztérium nyilvánosságra hozta a 2026-os érettségi vizsgák teljes menetrendjét. Az idei végzősök számára az első fontos határidő június 2-a lesz. Ekkor kezdődik ugyanis a jelentkezés a nyári vizsgaidőszakra. A végzős osztályok diákjai a többi középiskoláshoz képest korábban fejezik be a tanévet, hogy több idejük maradjon a felkészülésre. Az Oktatási Minisztérium által közzétett ütemterv szerint a 12. és 13. osztályos diákok számára 2026. június 4-én véget ér a tanítás. Ezt követően az érettségére koncentrálhatnak. Az idei végzősöknek annak a tanintézetnek a titkárságán kell beiratkozniuk, ahol tanulmányaikat folytatták. A korábbi folyamok végzőseinek pedig szintén abban az iskolában kell bejelentkezniük az érettségire, ahol befejezték a középiskolát. Az RMDS több mint 12 millió eurós bevétellel zárta a 2025-ös évet. Derül ki a hivatalos közlönyben közzétett adatokból, melyeket a Quotidianul elemzett. A szövetség bevételeinek döntő része állami támogatásból származott. A kormány kisebbségi szervezeteknek elkülönített alapjából mintegy 11,5 millió eurót kapott. Az RMDS ezen felül valamivel több mint 630 ezer eurót könyvelt el tagdíjakból, adományokból és egyéb bevételekből. Az állami támogatáson kívül a legnagyobb tételt a tagsági hozzájárulások jelentették. A helyi szervezetek összesen 2,4 millió lejt fizettek be. Hasonló helyzet a Magyarországról Erdélybe érkező támogatásokkal is, melyek az RMDS alapítványaihoz futottak be. 10 év alatt mintegy 18 milliárd forint támogatást kaptak.
1: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
3: Hello, Charlie vagyok.
4: Ákos vagyok.
5: Pataki Attila vagyok.
6: Rúzsa Magdi vagyok.
1: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy elemzés szerint a városiak egyharmada attól tart, hogy nem lesz elegendő pénze nyugdíjas korában. Romániának 600 millió eurót kell kifizetnie a Pfizernek a koronavírus elleni oltóanyagért. 97 évesen végzett el digitális tanfolyamot egy brassói férfi, hogy megvédje magát az internetes csalóktól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A városi környezetben élő romániaiak egyharmada attól fél, hogy nem lesz elég jövedelme a nyugdíjba vonulás utáni időkben. A kockázatok rangsorában a második helyen a váratlan helyzetekre fordítható tartalékok hiánya áll. Idézi a Grupama elemzését a news.ro. A 18 év alatti gyermekeket nevelő családok esetében a legfőbb kockázatként egy nehéz helyzet kialakulását említették. Ebben az összefüggésben az elemzés kiemeli azt is, hogy az életbiztosítások jelentős potenciállal rendelkeznek, és fontos pénzügyi megoldást jelenthetnek a nyugdíjkori jövedelem elégtelenség kapcsolatos aggodalmak enyhítésére. A felmérés szerint a fogyasztók pragmatikusak. Vásárlási döntéseiket a racionális és az érzelmi szempontok közötti egyensúly határozza meg. Romániának 600 millió eurót kell kifizetnie a Pfizernek a koronavírus elleni oltóanyagért. Noha a brüsszeli bíróság ítélete alapfokú, mégis végrehajtandó. A belga taláros testület a vakcina beszerzési szerződésben vállaltak teljesítésére kötelezi az országot. Az igazságügyi miniszter szerint ez a döntés jelentős hatással van az országra, hiszen nagyon nagy pénzösszegről van szó. Románia egy 2020-ban és egy 2021-ben aláírt szerződés alapján 4 rendelést adott le, amelyekért maradéktalanul ki is fizette az 1,2 milliárd lejt. Kötöttek viszont egy harmadik szerződést is. Az 39 millió adag vakcinára vonatkozott. Annak ellenére, hogy már az első két szerződésből is megsemmisítésre került közel 3,5 millió adag oltás. 97 évesen végzett el digitális tanfolyamot egy brassói férfi, hogy megvédje magát az internetes csalóktól. A tanfolyamnak köszönhetően ma már képes digitális közszolgáltatásokat igénybe venni, online vásárolni, sőt, akár egy vállalkozást is népszerűsíteni az interneten. Különösen fontos számára a személyes adatok védelme is, hogy elkerülje a kellemetlen meglepetéseket böngészés közben. Az idős férfi motivációja nem csupán a kíváncsiság volt, hanem az a szándék is, hogy megvédje magát az egyre inkább digitalizálódó világ veszélyeitől. Mivel szeret utazni, azt is megtanulta, hogyan használja az internetet úti célok, szállások és hasznos információk keresésére. 92 éves korában hozta létre Facebook fiókját. Nemrég fedezte fel, hogy a brassói megyei könyvtár digitális készségfejlesztő tanfolyamot szervez. Gondolkodás nélkül jelentkezett, és több modul elvégzése után oklevelet is kapott a képzés sikeres befejezéséről.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A hazai átlagfizetés megháromszorozódott és reálértékben is több mint duplájára emelkedett Románia uniós csatlakozása óta. Az Oktatási Minisztérium nyilvánosságra hozta az érettségi vizsgák teljes menetrendjét. Az idei végzősök számára az első fontos határidő június 2-a lesz. Ekkor kezdődik a jelentkezés a nyári vizsgaidőszakra. Az RMTS 2025-ben több mint 12 millió eurót kapott romániai forrásokból. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia 2007. január 1-én vált az Európai Unió tagjává. Az azóta eltelt 19 év alatt a bruttó hazai termék hozzávetőleg megnégyszereződött. Írja az economedia.ro. 2006-ban 98 milliárd euró volt a román GDP, idén pedig valószínűleg eléri a 400 milliárd eurót. Ugyancsak látványosan nőtt a vásárlóerő paritáson számított egyfőre eső GDP is. Az életszínvonallal legszorosabban kapcsolatban levő gazdasági mutató tekintetében a csatlakozáskor az uniós átlag 41%-án álltunk, amivel csupán Bulgáriát utasítottuk magunk mögé. Tavaly már 78% volt a romániai érték, amivel 6 tagállamot előztünk meg, köztük Magyarországot is. Ugyanakkor az átlagfizetés is megnőtt. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2007-ben 312 euró volt az országos nettó átlagbér, ami 2025-re 1045 euróra nőtt. Ha figyelembe vesszük a bekövetkezett általános áremelkedéseket, akkor azt kapjuk, hogy a fizetések reálértéke tulajdonképpen 122%-kal nőtt. Az Oktatási Minisztérium nyilvánosságra hozta a 2026-os érettségi vizsgák teljes menetrendjét. Az idei végzősök számára az első fontos határidő június 2-a lesz. Ekkor kezdődik ugyanis a jelentkezés a nyári vizsgaidőszakra. A végzős osztályok diákjai a többi középiskoláshoz képest korábban fejezik be a tanévet, hogy több idejük maradjon a felkészülésre. Az Oktatási Minisztérium által közzétett ütemterv szerint a 12. és 13. osztályos diákok számára 2026. június 4-én véget ér a tanítás. Ezt követően az érettségére koncentrálhatnak. Az idei végzősöknek annak a tanintézetnek a titkárságán kell beiratkozniuk, ahol tanulmányaikat folytatták. A korábbi folyamok végzőseinek pedig szintén abban az iskolában kell bejelentkezniük az érettségire, ahol befejezték a középiskolát. Az RMDS több mint 12 millió eurós bevétellel zárta a 2025-ös évet. Derül ki a hivatalos közlönyben közzétett adatokból, melyeket a Quotidianul elemzett. A szövetség bevételeinek döntő része állami támogatásból származott. A kormány kisebbségi szervezeteknek elkülönített alapjából mintegy 11,5 millió eurót kapott. Az RMDS ezen felül valamivel több mint 630 ezer eurót könyvelt el tagdíjakból, adományokból és egyéb bevételekből. Az állami támogatáson kívül a legnagyobb tételt a tagsági hozzájárulások jelentették. A helyi szervezetek összesen 2,4 millió lejt fizettek be. Hasonló helyzet a Magyarországról Erdélybe érkező támogatásokkal is, melyek az RMDS alapítványaihoz futottak be. 10 év alatt mintegy 18 milliárd forint támogatást kaptak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Fehérváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kikerül a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetéséből a zöldház program, állítja a Proszumerek és Energiaközösségek Egyesülete. Hamarosan használatba kerül a Fogyivásárhelyi körgyűrű, illetve a Nagyvárad és Félixfürdő között épülő vasúti felüljáró. Jelentős változásokat hozhat az Európai Unió új állatvédelmi szabályozása a kutya és macskatartók életében. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetéséből kikerül a zöldház program, állítja a Proszumerek és Energiaközösségek Egyesülete. Az erre korábban elkülönített 1,5 milliárd lejt ugyanis a víz- és csatornahálózati beruházásokra irányították át. Az Egyesület korábban hivatalosan is kérte az akkumulátorokra szánt költségvetés legalább 50%-os emelését. A zöldház program újbóli bevezetését, mindkét támogatási rendszer pályázati mechanizmusának módosítását, valamint a kedvezményezettek önrészének 30%-ra növelését. Annak érdekében, hogy minél több romániai lakos hozzáférhessen a programokhoz. Az ország reggel és este energiafüggő, miközben nem rendelkezik elegendő modern energiatermelő és energiatároló kapacitással. Ennek ellenére a Proszumerek akkumulátoraira szánt költségvetés mindössze 400 millió lej, amit elégtelennek tartanak a terepen tapasztalható műszaki valósághoz képest. A Fogyivásárhelyi körgyűrűn, illetve a Nagyvárad és Félixfürdő közötti vasúti felüljárónál tartott sajtótájékoztatót Mirt Chamberlain, a megyei tanács elnöke hangsúlyozta, bár két különböző befektetésről van szó, a cél azonos. A forgalom gördülékenyebbé tétele a környéken, a környezetszennyezés csökkentése és annak az időnek a lerövidítése, amit a sofőröknek a zsúfolt útkereszteződésekben kell tölteniük. A Nagyvárad és Fogyivásárhelyi körgyűrű kereszteződésénél épülő felüljáró 560 méter hosszú. A munkálatok tavaly augusztusban kezdődtek el, és jelenleg 93%-nál tartanak. A második beruházás a Nagyvárad és Félixfürdő között épülő vasúti felüljáró. Ez 810 méter hosszú és menetirányonként két-két sávos. Itt 55%-ban végeztek a munkálatokkal. Jelentős változásokat hozhat az Európai Unió új állatvédelmi szabályozása a kutya és macskatartók életében. A rendelkezések értelmében a jövőben a kutyákat néhány kivételes esettől eltekintve már nem lehet hosszabb ideig láncon tartani. Emellett kötelezővé válik a kutyák, valamint fokozatosan más házi állatok mikrocsippel történő ellátása is. Romániában a kutyák mikrocsippes azonosítása már jelenleg is kötelező. Azok a tulajdonosok, akik ezt elszalasztják, akár 5000 és 10000 lej közötti bírságra is számíthatnak. A legtöbb vitát a láncon tartás tiltása váltotta ki. Az emberek jelentős része félreérti, mit jelent valójában a kutya korlátozása. Nem azért korlátozzák a kutyát, mert rosszat akarnak neki. Azért korlátozzák, hogy ne jelentsen veszélyt emberekre, gyerekekre, szomszédokra, közterületre. Hangsúlyozzák a szakemberek. Szerintük a romániai vidéki infrastruktúra jelenleg nincs felkészülve arra, hogy több ezer eddig láncon vagy bekerített udvarban tartott kutya szabadabban mozoghasson.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amben fent nincs, majd nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kettő.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy elemzés szerint a városiak egyharmada attól tart, hogy nem lesz elegendő pénze nyugdíjas korában. Romániának 600 millió eurót kell kifizetnie a Pfizernek a koronavírus elleni oltóanyagért. 97 évesen végzett el digitális tanfolyamot egy brassói férfi, hogy megvédje magát az internetes csalóktól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A városi környezetben élő romániaiak egyharmada attól fél, hogy nem lesz elég jövedelme a nyugdíjba vonulás utáni időkben. A kockázatok rangsorában a második helyen a váratlan helyzetekre fordítható tartalékok hiánya áll. Idézi a Groupama elemzését a news.ro. A 18 év alatti gyermekeket nevelő családok esetében a legfőbb kockázatként egy nehéz helyzet kialakulását említették. Ebben az összefüggésben az elemzés kiemeli azt is, hogy az életbiztosítások jelentős potenciállal rendelkeznek, és fontos pénzügyi megoldást jelenthetnek a nyugdíjkori jövedelem elégtelenség kapcsolatos aggodalmak enyhítésére. A felmérés szerint a fogyasztók pragmatikusak. Vásárlási döntéseiket a racionális és az érzelmi szempontok közötti egyensúly határozza meg. Romániának 600 millió eurót kell kifizetnie a Pfizernek a koronavírus elleni oltóanyagért. Noha a brüsszeli bíróság ítélete alapfokú, mégis végrehajtandó. A belga tanáros testület a vakcina beszerzési szerződésben vállaltak teljesítésére kötelezi az országot. Az igazságügyi miniszter szerint ez a döntés jelentős hatással van az országra, hiszen nagyon nagy pénzösszegről van szó. Románia egy 2020-ban és egy 2021-ben aláírt szerződés alapján 4 rendelést adott le, amelyekért maradéktalanul ki is fizette az 1,2 milliárd lejt. Kötöttek viszont egy harmadik szerződést is. Az 39 millió adag vakcinára vonatkozott. Annak ellenére, hogy már az első két szerződésből is megsemmisítésre került közel 3,5 millió adag oltás. 97 évesen végzett el digitális tanfolyamot egy brassói férfi, hogy megvédje magát az internetes csalóktól. A tanfolyamnak köszönhetően ma már képes digitális közszolgáltatásokat igénybe venni, online vásárolni, sőt, akár egy vállalkozást is népszerűsíteni az interneten. Különösen fontos számára a személyes adatok védelme is, hogy elkerülje a kellemetlen meglepetéseket böngészés közben. Az idős férfi motivációja nem csupán a kíváncsiság volt, hanem az a szándék is, hogy megvédje magát az egyre inkább digitalizálódó világ veszélyeitől. Mivel szeret utazni, azt is megtanulta, hogyan használja az internetet úti célok, szállások és hasznos információk keresésére. 92 éves korában hozta létre Facebook fiókját. Nemrég fedezte fel, hogy a brassói megyei könyvtár digitális készségfejlesztő tanfolyamot szervez. Gondolkodás nélkül jelentkezett, és több modul elvégzése után oklevelet is kapott a képzés sikeres befejezéséről.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A hazai átlagfizetés megháromszorozódott és reálértékben is több mint duplájára emelkedett Románia uniós csatlakozása óta. Az Oktatási Minisztérium nyilvánosságra hozta az érettségi vizsgák teljes menetrendjét. Az idei végzősök számára az első fontos határidő június 2-a lesz. Ekkor kezdődik a jelentkezés a nyári vizsgaidőszakra. Az RMTS 2025-ben több mint 12 millió eurót kapott romániai forrásokból. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia 2007. január 1-én vált az Európai Unió tagjává. Az azóta eltelt 19 év alatt a bruttó hazai termék hozzávetőleg meg négyszereződött, írja az economedia.ro. 2006-ban 98 milliárd euró volt a román GDP, idén pedig valószínűleg eléri a 400 milliárd eurót. Ugyancsak látványosan nőtt a vásárlóerő paritáson számított egyfőre eső GDP is. Az életszínvonallal legszorosabban kapcsolatban levő gazdasági mutató tekintetében a csatlakozáskor az uniós átlag 41%-án álltunk, amivel csupán Bulgáriát utasítottuk magunk mögé. Tavaly már 78% volt a romániai érték, amivel 6 tagállamot előztünk meg, köztük Magyarországot is. Ugyanakkor az átlagfizetés is megnőtt. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2007-ben 312 euró volt az országos nettó átlagbér, ami 2025-re 1045 euróra nőtt. Ha figyelembe vesszük a bekövetkezett általános áremelkedéseket, akkor azt kapjuk, hogy a fizetések reálértéke tulajdonképpen 122%-kal nőtt. Az Oktatási Minisztérium nyilvánosságra hozta a 2026-os érettségi vizsgák teljes menetrendjét. Az idei végzősök számára az első fontos határidő június 2-a lesz. Ekkor kezdődik ugyanis a jelentkezés a nyári vizsgaidőszakra. A végzős osztályok diákjai a többi középiskoláshoz képest korábban fejezik be a tanévet, hogy több idejük maradjon a felkészülésre. Az Oktatási Minisztérium által közzétett ütemterv szerint a 12. és 13. osztályos diákok számára 2026. június 4-én véget ér a tanítás. Ezt követően az érettségére koncentrálhatnak. Az idei végzősöknek annak a tanintézetnek a titkárságán kell beiratkozniuk, ahol tanulmányaikat folytatták. A korábbi évfolyamok végzőseinek pedig szintén abban az iskolában kell bejelentkezniük az érettségire, ahol befejezték a középiskolát. Az RMTS több mint 12 millió eurós bevétellel zárta a 2025-ös évet. Derül ki a hivatalos közlönyben közzétett adatokból, melyeket a Quotidianul elemzett. A szövetség bevételeinek döntő része állami támogatásból származott. A kormány kisebbségi szervezeteknek elkülönített alapjából mintegy 11,5 millió eurót kapott. Az RMDS ezen felül valamivel több mint 630 ezer eurót könyvelt el tagdíjakból, adományokból és egyéb bevételekből. Az állami támogatáson kívül a legnagyobb tételt a tagsági hozzájárulások jelentették. A helyi szervezetek összesen 2,4 millió lejt fizettek be. Hasonló helyzet a Magyarországról Erdélybe érkező támogatásokkal is, melyek az RMDS alapítványaihoz futottak be. 10 év alatt mintegy 18 milliárd forint támogatást kaptak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kikerül a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetéséből a zöldház program, állítja a Proszumerek és Energiaközösségek Egyesülete. Hamarosan használatba kerül a Fogyivásárhelyi körgyűrű, illetve a Nagyvárad és Félixfürdő között épülő vasúti felüljáró. Jelentős változásokat hozhat az Európai Unió új állatvédelmi szabályozása a kutya és macskatartók életében. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetéséből kikerül a zöldház program, állítja a Proszumerek és Energiaközösségek Egyesülete. Az erre korábban elkülönített 1,5 milliárd lejt ugyanis a víz- és csatornahálózati beruházásokra irányították át. Az Egyesület korábban hivatalosan is kérte az akkumulátorokra szánt költségvetés legalább 50%-os emelését. A zöldház program újbóli bevezetését, mindkét támogatási rendszer pályázati mechanizmusának módosítását, valamint a kedvezményezettek önrészének 30%-ra növelését. Annak érdekében, hogy minél több romániai lakos hozzáférhessen a programokhoz. Az ország reggel és este energiafüggő, miközben nem rendelkezik elegendő modern energiatermelő és energiatároló kapacitással. Ennek ellenére a Proszumerek akkumulátoraira szánt költségvetés mindössze 400 millió lej, amit elégtelennek tartanak a terepen tapasztalható műszaki valósághoz képest.